0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: Hírek a Retro Rádióban.
2: Egyre testesebb a paksi fenék küszöb, kiemelik a bárkákat. Ez a hétvége mentheti meg a balatoni szezont. Álomprognózis, véget érhet a kánikula. Szép hajnalt mindenkinek, Fülöp Attila vagyok. Jól halad a fenékküszöb építése Paksnál, ezért a Dunán elsüllyesztett bárkákat másként vetik be a folytatásban, mondta közösségi oldalára feltöltött videójában a honvédelmi miniszter. Ruszin Szendi Romulus hozzátette, szinte megállás nélkül dolgoznak, így a műszaki építmény már jobban duzzasztja vissza a Dunát, mint a bárkák. Ugyanakkor ezeknek is lesz dolguk még, a kövek mély vízbe juttatását segítik majd. Magyar Péter miniszterelnök szerdán arról beszélt, hogy vasárnap éjfél elkezdik visszakapcsolni a most nem működő blokkokat, és a jövő csütörtöktől, péntektől ismét teljes kapacitással üzemelhet a paksi atomerőmű. De hozhatja nyár elejé lemaradását a balatoni turizmus. A júniusi-júliusi változékony idő után az augusztusi melegben ismét megélénkült a forgalom, a hosszú hétvége pedig különösen sok vendéget hozott. Fekete Tamás, a Balatoni Turizmus Szövetség elnöke beszél.
3: Június-július változékony volt, a vendégek sokkal inkább önellátásra rendelkezett be, a Balaton vízállása alacsonyabban van, a vízbejutás tökéletesen megoldható, kitűnő a víz minősége.
2: Videóval is segíti a NAVA felkészülést a nyugtaadat szolgáltatásra. Szeptember 1-től ugyanis a kézi és a számítógéppel előállított nyugtákról is adatot kell szolgáltatniuk a kereskedőknek, szolgáltatóknak a hivatal felé. Ezt a legegyszerűbben e-pénztárgéppel tehetik meg, a nagyobb forgalmú cégek pedig úgynevezett gépi interfészen keresztül saját rendszerükből. A részleteket és a segédleteket megtalálják a nav.gov.hu oldalon. A folytatásban nemet mondana a nem baráti országokból, például Kínából érkező autóbuszokra Norvégia. Attól tartanak, hogy a járművekbe szerelt fedélzeti eszközök nemzetbiztonsági kockázatot jelenthetnek. Emellett egy esetleges exportkorlátozás vagy alkatrészhiány megbénítaná a buszokat, ami kritikus helyzetet idézne elő a közlekedésben. Mindenről megkérdezik a norvég adófizetőket is, társadalmi egyeztetésre bocsátották a kormány javaslatát. Napos idő lesz, több-kevesebb felhővel, csapadék nélkül. Enyhül a hőség, ma már csak 25 és 33 fok között alakulnak a csúcsok, a szél helyenként megerősödhet. Holnap is a maihoz hasonló idő következik, 24-31 fokkal, és a folytatásban sem tér vissza a kánikula. 30 fok közelében alakulhatnak a maximumok. Hétfőn a napsütésé lehet a főszerep, kedden már valamivel több felhő lehet az égen, egy-egy zápor vagy zivatar is jelentkezhet.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most minden idők legnagyobb slágerei az ország leghallgatottabb rádiója.

hogy mit lépsz a szív elszorult, mit biztosnak hittem eddig, most felborult. Bólincs, mondd igen, mondd, hogy jó, mit irántad érzek el, nem mondható. Pofon még nem csattant, ez biztató, így szól a varázs.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: Hírek a Retro Rádióban.
2: Iskolakezdési támogatás hétfőn utalnak, nyugtaadatszolgáltatás más világ jön szeptembertől. Végre mindenütt enyhül a hőség idehaza. Jó reggelt kívánok, Fülöp Attila vagyok. Hétfőn érkezik az iskolakezdési támogatás első 50 ezer forintos részlete, továbbá a szeptemberi családi pótlék, jelezte közösségi oldalán a szociális és családügyi miniszter. Kátai Németh Vilmos azt írta, hogy a rászorulók november végéig kapják meg a második 50 ezer forintos részletet, ez már utalvány lesz. Mintegy 400 ezer gyermek számíthat a juttatásra. Részletek a kormány.hu/iskolakezdés oldalon. Videóval is segíti a NAVA felkészülést a nyugtaadat szolgáltatásra. Szeptember 1-től ugyanis a kézi és a számítógéppel előállított nyugtákról is adatot kell szolgáltatniuk a kereskedőknek, szolgáltatóknak a hivatal felé. Ezt a legegyszerűbben e-pénztárgéppel tehetik meg, a nagyobb forgalmú cégek pedig úgynevezett gépi interfészen keresztül saját rendszerükből. A részleteket és a segédleteket megtalálják a nav.gov.hu oldalon. Speciális homokágyra gyűjt a Betesda Gyermekkórház. A súlyos égésérült gyermekek kezeléséhez szükséges eszköz elromlott, az új pedig 36 millió forintba kerül, mondta a rádiónknak Tamásné Besen Nóra főigazgató helyettes.
3: Mi látjuk el Magyarországon az összes olyan gyermeket, aki súlyos égési sérülést szenved, olyan ágyban kell feküdniük, amelyben szinte lebegnek. Ez egy speciális homokágy, minimálisra csökkenti az őtérő nyomást. Ez azért fontos, mert ezek a gyerekek az egész testfelületükön be vannak kötözve, és ez az egyik legfájdalmasabb sérülés. Ez az ágy meghibásodott, 24 év után használhatatlanná vált, amelyre bármelyik pillanatban sajnos szükségünk lehet.
2: Több százezer tonna marhahús vámmentes behozataláról szóló megállapodást jelentett be az amerikai elnök. Donald Trump szerint a következő másfél hónapban, és talán még azután is, akár 25%-kal is olcsóbb lehet az amerikaiak számára alapvető élelmiszernek számító termék, amely folyamatosan drágult az elmúlt években. A megélhetési költségek alakulása az egyik meghatározó tényezője a novemberben esedékes félidős kongresszusi választások előtti politikai vitáknak az Egyesült Államokban. Napos idő lesz, több-kevesebb felhővel, csapadék nélkül. Enyhül a hőség, ma már csak 25 és 33 fok között alakulnak a csúcsok, a szél helyenként megerősödhet. Holnap is a maihoz hasonló idő következik, 24-31 fokkal, és a folytatásban sem tér vissza a kánikula. 30 fok közelében alakulhatnak a maximumok. Hétfőn a napsütésé lehet a főszerep, kedden már valamivel több felhő lehet az égen, egy-egy zápor vagy zivatar is jelentkezhet.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most minden idők legnagyobb slágerei az ország leghallgatottabb rádiójában.
4: Néhány perccel 6 után jó reggelt kívánok mindenkinek. A mikrofonnál már Leirer Tímea, a hosszú hétvége harmadik napján. Ébredjünk együtt. Önök, én is olyan előadók, mint a Jazz Megaz, vagy Lady Gaga. Jön nem sokára Lubega slágere, és kezdünk a Status Quo.

Minden idők legnagyobb slágerei, Retro Rádió. Szép jó reggelt kívánok mindenkinek. Hát túl vagyunk már a reggel 6 órán, és nyakig benne vagyunk a 4 napos hosszú hétvégében, pörög a 3. nap a szombat. A csütörtöki és a pénteki kikapcsolódás és ünneplés után ma végképp nem kell az órára nézni, a mai nap a tiszta pihenésé, remélem, meg hát a kikapcsolódásé és a jó zenéké. A korai ébresztőhöz pedig hozom már is a pop történelem egyik legnagyobb buli himnuszát. David Guetta produceri segédletével készült ez a sláger, és a Black Eyed Peas 2009-ben adta ki, és zsinórban 14 hétig vezette vele az amerikai Billboard listát. Nem mellesleg ez volt a zenetörténet legelső olyan felvétele, amit több mint 6 millió szor letöltöttek digitálisan. Adjuk meg tehát a szombat alaphangját itt a Black Eyed Peas és az I Got a Feeling a Retro Rádióban.

Minden idők legnagyobb slágerei Retro Rádió. Szép jó reggelt kívánok mindenkinek, a mikrofonnál Leirer Tímea. Ezen a négy napos hosszú hétvégén az ország szinte minden csücskében fesztivál hangulat van. A tóparti giga rendezvényektől a legkisebb kulináris megmozdulásokig minden van, és mindenhol rotyognak a bográcsok és szólnak a színpadok. A legkülönlegesebb nyári fesztivált azonban szerintem is Angliában rendezik idén is, ahol a híres Wife Carrying fesztiválon a vállalkozó kedvű férfiaknak a párjukat a hátukon cipelve le kell küzdeni egy sárral és akadályokkal teli pályát. A fődíj nem más, mint a partner testsúlyával megegyező mennyiségű kézműves sör. Hát fantasztikus, mit nem mondjak. A fesztivál hangulathoz most hozunk egy igazi szintipop klasszikust. 92-ben döbbent rá az Erasure Duo, hogy nekik is mekkora sikerük lehet egy abba slágerrel, de tényleg. Jön a Take a Chance on Me, ami velük is jó. Itt a Retro Rádióban.

0: Minden idők legnagyobb slágerei Retro Rádió. További jó reggelt kívánok mindenkinek. A következő fél órára olyan előadók slágereit készítettem be, mint a Queen, a Spice Girls vagy Michael Jackson. De ha szintetizátorok aranykorát szeretnénk idézni, arra is lesz lehetőség. 1984-ben az Ultravox ezzel a slágerrel megalkotta a szintipop műfaj egyik legdrámaibb klasszikusát. Pörgetjük mindjárt a szombat reggelt a Dancing with the Tears in My Eyes-al. Jön a hírek után az Ultravox a Retro Rádióban.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: Hírek a Retro Rádióban.
3: Sikeres utószezonban bíznak a Balatonnál. Megint a netes csalók, most a kamu nyeremény volt a csali. Szinte felforralja a tengereket a rettenetes hőhullám. Jó reggelt kívánok, Fülöp Attila vagyok. Behozhatja nyár elejé lemaradását a balatoni turizmus, a júniusi-júliusi változékony idő után az augusztusi melegben ismét megélénkült a forgalom, a hosszú hétvége pedig különösen sok vendéget hozott. Fekete Tamás, a Balatoni Turizmus Szövetség elnöke beszél.
4: Június-július változékony volt az időjárás, a vendégek sokkal inkább önellátásra rendelkezett be, mint ezt az előző években tapasztalhattuk. Bízunk benne, hogy ez a 20-a körül időszak még jó vendégforgalmat fog generálni. A Balaton vízállása alacsonyabban van, de a vízbejutás tökéletesen megoldható, kitűnő a víz minősége.
3: Nem létező nyereménnyel szédített meg egy netes csaló egy mezőkövesdi férfit. Ügyintézőnek adta ki magát és rávette az áldozatot, hogy töltsön le egy alkalmazást okostelefonjára, ez ugyanis kell az összeg átutalásához. Az applikációval azonban kiszolgáltatta számláját a tettesnek, aki két részletben összesen csaknem 1 millió forintot emelt le róla. Keresik a csalót. A világnak nincs szüksége olyan mesterséges intelligenciára, amely leértékeli az emberiséget, jelentette ki a katolikus egyház fő. 14. Leó a Vatikánban úgy fogalmazott, a technológiai fejlődésnek védenie kellene a felhasználókat a kizsákmányolástól, és erősítenie a demokratikus intézményeket. Hangsúlyozta, választanunk kell, hogy egy új bábeli torony megépítését támogatjuk, netán közre is működünk benne, vagy olyan civilizációt építünk, amely mindenki fejlődését szolgálja. Melbevágó összesítést közölt a Copernicus program. A nyári sorozatos hőhullámok miatt a szokásosnál jóval magasabb a tengerfelszín hőmérséklete Európában. Számos térségben 5-6 fokos pluszt rögzítettek. Például a Földközi-tenger nyugati és középső vidékén, a francia és a spanyol partoknál, továbbá Szicília közelében. A Franciaországot és Angliát elválasztó csatorna és az Adria is melegebb a sok éves átlagnál. Az Égei-tenger vize a görög partoknál viszont valamivel hűvösebb a megszokottnál. Napos idő lesz, több-kevesebb felhővel, csapadék nélkül. Enyhül a hőség, ma már csak 25 és 33 fok között alakulnak a csúcsok, a szél helyenként megerősödhet. Holnap is a maihoz hasonló idő következik, 24-31 fokkal, és a folytatásban sem tér vissza a kánikula. 30 fok közelében alakulhatnak a maximumok. Hétfőn a napsütésé lehet a főszerep, kedden már valamivel több felhő lehet az égen, egy-egy zápor vagy zivatar is jelentkezhet.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: És most minden idők legnagyobb slágerei az ország leghallgatottabb rádiója.

Minden idők legnagyobb slágerei Retro Rádió. További jó reggelt kívánok, a mikrofonnál Leire Tímea. Idézzük fel a folytatásban a magyar könnyűzene történet egyik leglátványosabb, legfelejthetetlenebb pillanatát. 1986. július 27-én a Queen 80 ezer ember előtt robbantotta fel a Népstadiont. Ez volt az első alkalom, hogy egy igazi nyugati szupersztár zenekar áttépte a vasfüggönyt. Zsombai János rendező és 17 magyar operatőr 35 mm-es filmre rögzítette a koncertet, és a zenekar egész budapesti napját is hozzávették, a szárnyas hajózástól a gokártozáson át a piacozásig. Ebből készült egy fantasztikus film, és a jó hír, hogy ezt az ikonikus alkotást most teljes körűen felújították. A 4K-s feltozatot szeptemberben a budapesti klasszikus filmmaraton nyitó filmjeként láthatja először a közönség. A filmre tehát még várunk egy kicsit, de az energiát már is hozzuk. Itt a Queen és a We Are The Champions a Retro Rádióban.

Minden idők legnagyobb slágerei Retro Rádió. Beszéljünk egy kicsit a pop királyáról, mert a név még mindig rekordokat dönt. A Michael Jacksonról készült nagyszabású életrajzi film, a Michael, idén átlépte az elképesztő 1 milliárd dolláros bevételt a mozikban, ezzel hivatalosan is a filmtörténelem legsikeresebb életrajzi mozia lett, megelőzve az Oppenheimert, sőt a Bohém Rapszódiát is. A mozi pénztárak után pedig folytatjuk a reggelt egy igazi örökzölddel. Michael Jackson 1987-ben jelentette meg a Bad című albumot, és az emberek alig hitték el, hogy a Thriller után még tud feljebb lépni, és tudott. Ezt idézzük most, Michael Jackson következik a Retro Rádióban.

0: Minden idők legnagyobb slágerei Retro Rádió, rögtön 7 óra van. A következő órában is a legfrissebb slágerekkel ébresztem önöket. Jó, lehet egy kicsit szundikálni is, mégiscsak ez a 4 napos hosszú étvége, annak is a legközepe, úgyhogy a tűzvarázsló olyan félig meddig ébresztő sláger lesz. Viszont lüktetünk is egy kicsit az Inner Circle-lel. Ébredjenek velünk itt a Retro Rádióban.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Itt egy Orlen.
3: Ma tankoljak, vagy majd holnap?
4: Augusztusban bármikor, hétköznap literenként 10, hétvégén 20 forint kedvezményt adunk minden üzemanyagra. Ha pedig a prémiumra vágysz, a Verva 100 most 35 forinttal olcsóbb literenként minden nap. Csak aktiváld a kuponod az új Orlen abban, és tankolj minimum 20 litert.
5: Olcsóbb, mint egy éve? Az Aldiban igen. Például az 500 g-os kokárdás sertésmájas 34%-kal olcsóbban, most csak 395 forint. Mindig Aldi.
6: Akcióözön az XXX Lutzban!
7: Irány az XXX Lutz!
6: Hétfőtől vasárnapig 20% kedvezményt adunk több ezer termékre áruházainkban és online. Ne hagyja ki a jó árakat! További részletek az xxxlutz.hu oldalon. Nagy választék, szuper árak! XXX Lutz!
8: Kezd a tanévet a Deichmannnal. Gyerektornacipők már 2990 forinttól. Sőt, most még édesebb a suli kezdés. Gyerekcipő vásárlás mellé ajándék Nesquik eperézi szelet jár a készlet erejéig. Regisztrálj és nyerd meg a Deichmann iskolakezdési ajándékcsomagok egyikét. További részletek üzleteinkben és online. Deichmann.
9: Tudod, miért különleges az év 35. hete?
10: Mert a Magyarországon idén 35 éves Toyota 35 rendkívüli ajánlattal ünnepel.
9: Pontosan, de csak egy hétig a készlet erejéig.
11: 35 év, 35 rendkívüli ajánlat az év 35. hetében. Augusztus 24-e és 29-e között válogasson jubileumi ajánlatainkból akár 35% kedvezménnyel vagy 0% THM finanszírozással. Részletek a toyota.hu oldalon.
1: A reklám után.
12: Hírek a Retro Rádióban.
13: Még épül, de már hatásos a paksi fenékküszöb. Újabb helyszíneken kutatnak gáz és olaj után. 60 kocsit tört fel egy magyar Ausztriában.
14: Jó reggelt kívánok, Fülöp Attila vagyok. Jól halad a fenékküszöb építése Paksnál, ezért a Dunán elsüllyesztett bárkákat másként vetik be a folytatásban, mondta közösségi oldalára feltöltött videójában a honvédelmi miniszter. Ruszin Szendi Romulus hozzátette, szinte megállás nélkül dolgoznak, így a műszaki építmény már jobban duzzasztja vissza a Dunát, mint a bárkák. Ugyanakkor ezeknek is lesz dolguk még, a kövek mély vízbe juttatását segítik majd. Magyar Péter miniszterelnök szerdán arról beszélt, hogy vasárnap éjfél elkezdik visszakapcsolni a most nem működő blokkokat, és a jövő csütörtöktől, péntektől ismét teljes kapacitással üzemelhet a paksi atomerőmű. Újabb 3 területen kutathatnak földgáz és kőolaj után. Baracska, Békés Csaba és Nagy-Lengyel térségében indulhat meg a munka a szaktárca által kiírt koncessziós pályázat alapján. Egyébként szépen termelnek a hazai szénhidrogén mezők. A tavalyi eredmények is hasonlóan alakultak, így földgázból a lakossági felhasználás 60%-át itthonról biztosították. A gyanú szerint legalább 60 kocsit tört fel a nyáron egy magyar Ausztriában. Akkor kapták el, amikor egy autókereskedés területéről korábban leszerelt fénymodulokat és motorháztetőket cipelt a közelben parkoló autójához. A stájerországi rendőrség szerint több 100 000 eurós kárt okozott. A 49 éves férfi már itthon is volt büntetve vagyonelleni bűncselekmények miatt. Már telefonon is toboroznak véradókat, egy kísérleti programban azokat keresik meg, akik már adtak korábban vért, és arra ösztönzik őket, hogy ismét segítsenek. Nyáron rendszerint visszaesik a véradók száma, miközben a biztonságos hazai ellátáshoz naponta 1600-1800 önkéntes kell, mondta a rádiónknak Tordai Attila, a vérellátó szolgálat főigazgatója.
15: Az OVS régiókra, a korábbi véradási aktivitásra, nemre és vércsoportra való tekintettel listákat küld a call centerbe. Nyomon is tudjuk követni, hányan jöttek el végül vért adni, és milyen volt a sikeressége. Célzott projekt a nyári nehéz időszakra időzítve.
13: Napos idő lesz, több-kevesebb felhővel, csapadék nélkül. Enyhül a hőség, ma már csak 25 és 33 fok között alakulnak a csúcsok. A szél helyenként megerősödhet. Holnap is a maihoz hasonló idő következik, 24-31 fokkal, és a folytatásban sem tér vissza a kánikula. 30 fok közelében alakulhatnak a maximumok. Hétfőn a napsütésé lehet a főszerep, kedden már valamivel több felhő lehet az égen, egy-egy zápor vagy zivatar is jelentkezhet.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
16: És most minden idők legnagyobb slágerei az ország leghallgatottabb rádiójában.
0: További jó reggelt kívánok mindenkinek, 7 óra múlt, a mikrofonnál Leirer Tímea. Ebben az órában jön magyar sláger a V-motoroktól. Hozunk dalt a tengeren túlról, itt lesz a Maroon 5. Svédországot képviseli az Army of Lovers, Ausztriát pedig Mári.

Minden idők legnagyobb slágerei Retro Rádió. Átéptük már a 7 órát, úgyhogy ideje, hogy megnézzük, mit tartogat a szombati időjárás. Hát alapvetően ma is napos időre van kilátás, lehet egy-két gomoly felhő, helyenként egy-egy frissítő zápor is jöhet, de mégiscsak a napsütési a főszerep, a hőmérséklet pedig délután 27 és 35 fok között alakul majd. A napsütés mellé és a nyári idő mellé pedig hozzuk az elmúlt évtized egyik legédesebb nyári slágerét. A Maroon 5 klipjében a zenekar tagjai hivatlanul állítottak be igazi Los Angeles-i esküvőkre, hogy meglepték a gyanútlan fiatal párokat. A reakciók 100%-ban valódiak voltak, az eredmény pedig egy több mint 4 milliárdos megtekintésű mosolygós pop klasszikus. Majd egyszer keressenek rá a klipre is, a dal pedig már is itt van. Maroon 5 és Sugar itt a Retro Rádióban.

Minden idők legnagyobb slágerei Retro Rádió. Egy olyan slágerrel folytatjuk, aminek a refrénjét az egész világ fejből fújja. Az Inner Circle még 87-ben adta ki a Bad Boys-t, de az igazi robbanásra 6 évet kellett várni. Ekkor lett a legendás Cops című tévésorozat főcímdala, majd pedig Will Smith és Martin Lawrence akció vígjátéka a Bad Boys is halhatatlanná tette. Érdekesség egyébként, hogy a tévében mindenki csak ezt a pörgős refrént hallotta, ezt is dúdolja mindenki, pedig a dal valójában egy mélyebb figyelmeztetés, a szüleikkel szembeforduló rossz útra tévedt fiatalokról szól. Csak ennek senki nem néz utána. De én most elmondtam, úgyhogy hallgassák így. Inner Circle és Bad Boys itt a Retro Rádióban.

0: Minden idők legnagyobb slágerei Retro Rádió. A következő fél órában hozom Alice Coopertől a Poison-t, foci rajongóknak jön majd a Gálaféle Freed from Desire, de itt lesz a jazzy slágere is. Land of Confusion hamarosan itt a Retro Rádióban.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: Hírek a Retro Rádióban.
3: Érkezik az iskola kezdési támogatás első részlete. Fontos változásra figyelmeztet a NAV. Olcsó marha hússal akar nyerni Donald Trump. Jó reggelt kívánok, Fülöp Attila vagyok. Hétfőn érkezik az iskola kezdési támogatás első 50 ezer forintos részlete, továbbá a szeptemberi családi pótlék, jelezte közösségi oldalán a szociális és családügyi miniszter. Kátai Németh Vilmos azt írta, hogy a rászorulók november végéig kapják meg a második 50 ezer forintos részletet, ez már utalvány lesz. Mintegy 400 ezer gyermek számíthat a juttatásra. Részletek a kormány.hu/iskolakezdés oldalon. Videóval is segíti a NAV felkészülést a nyugtaadat szolgáltatásra. Szeptember 1-től ugyanis a kézi és a számítógéppel előállított nyugtákról is adatot kell szolgáltatniuk a kereskedőknek, szolgáltatóknak a hivatal felé. Ezt a legegyszerűbben e-pénztárgéppel tehetik meg, a nagyobb forgalmú cégek pedig úgynevezett gépi interfészen keresztül saját rendszerükből. A részleteket és a segédleteket megtalálják a nav.gov.hu oldalon. Speciális homokágyra gyűjt a Betesda Gyermekkórház. A súlyos égésérült gyermekek kezeléséhez szükséges eszköz elromlott, az új pedig 36 millió forintba kerül, mondta a rádiónknak Tamásné Bese Nóra főigazgató helyettes.
4: Mi látjuk el Magyarországon az összes olyan gyermeket, aki súlyos égési sérülést szenved, olyan ágyban kell feküdniük, amelyben szinte lebegnek. Ez egy speciális homokágy, minimálisra csökkenti az őtérő nyomást. Ez azért fontos, mert ezek a gyerekek az egész testületükön be vannak kötözve, és ez az egyik legfájdalmasabb sérülés. Ez az ágy meghibásodott, 24 év után használhatatlanná vált, amelyre bármelyik pillanatban sajnos szükségünk lehet.
3: Több százezer tonna marhahús vámmentes behozataláról szóló megállapodást jelentett be az amerikai elnök. Donald Trump szerint a következő másfél hónapban, és talán még azután is, akár 25%-kal is olcsóbb lehet az amerikaiak számára alapvető élelmiszernek számító termék, amely folyamatosan drágult az elmúlt években. A megélhetési költségek alakulása az egyik meghatározó tényezője a novemberben esedékes félidős kongresszusi választások előtti politikai vitáknak az Egyesült Államokban. Napos idő lesz, több-kevesebb felhővel, csapadék nélkül. Enyhül a hőség, ma már csak 25 és 33 fok között alakulnak a csúcsok, a szél helyenként megerősödhet. Holnap is a maihoz hasonló idő következik, 24-31 fokkal, és a folytatásban sem tér vissza a kánikula. 30 fok közelében alakulhatnak a maximumok. Hétfőn a napsütésé lehet a főszerep, kedden már valamivel több felhő lehet az égen, egy-egy zápor vagy zivatar is jelentkezhet.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: És most minden idők legnagyobb slágerei az ország leghallgatottabb rádiója.

Minden idők legnagyobb slágerei Retro Rádió. Óriási hír a legkeményebb zenék rajongóinak, hogy a rock történelem egyik legmenőbb szupercsapata, a Hollywood Vampires ismét Budapest felé veszi az irányt. A zenekar élén a sok rock nagymesterével, Alice Cooperrel, valamint az Aerosmith gitárosával, Joe Perryvel és Johnny Deppel a Pap László Budapest sportarénába érkezik. Alice Cooper ráadásul egy külön videó üzenetben egyenesen magyarul köszöntötte a rajongókat, hogy biztos mindenkit felcsigázzon a sóra. És ha már az ikonikus sok rocknál tartunk, pörgessük fel a szombatot a legnagyobb egyéni klasszikussal. Itt van Alice Cooper és a Poison a Retro Rádióban.

Minden idők legnagyobb slágerei a Retro Rádió. Hát van egy dal, amelyről elsőre talán csak annyi jut az eszünkbe, hogy a 80-as évek, német szöveg és 99 lufit látunk magunk előtt. Pedig a 99 Love Balloons története meglehetősen sötét. Nem a gitáros, a Carlo Cargs egy 82-es berlini Rolling Stones koncerten látott az égbe engedett léggömböket, és azon kezdett el gondolkodni, hogy mi történne, hogy ha ezeket a lufikat egy katonai rendszer ellenséges repülőgépeknek nézni. Ebből lett egy dal arról, hogyan képes egy félreértés, a félelem, a túlreagálás egészen a háborúig eljutni. 1983-ban jelent meg egyébként a hidegháború egyik legfeszültebb időszakában, és tulajdonképpen ma is elég ijesztően hangzik ez az egész történet, de jön ennél sokkal vidámabb a Nano és 99 Luftballon itt a Retro Rádióban.

0: jártam.
1: Minden idők legnagyobb slágerei Retro Rádió. A következő órában olyan slágerek jönnek, mint a Hathaway féle What is Love? Vagy Kylie Minogue-tól a Can't Get You Out of My Head. Ébredjenek velünk a Retro Rádiót hallgatva.
2: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
3: Itt vannak az Alza napok! Az Alzánál most több ezer terméket vásárolhatsz meg szuperáron! Válogass a Samsung, a Sony, a Lego, a Philips, a Gorenje és sok más világmárka kínálatából! Spórolj te is az Alza napokkal! Alza.hu! Az ajánlat 2026. augusztus 24-ig érvényes!
4: Naponta ezernyi hír talál meg bennünket, de van, amikor több értelmezésre van szükségünk. Megújul a magyar nemzet, értékalapú belpolitikai tájékoztatással és tapasztalt szerzők véleményeivel. Megszokott érték tartalmasabb formában. Fizessen elő a Magyar Nemzet heti lapra megújuló előfizetéssel most havi 2690 forintos áron. A tájékoztatás nem teljes körű, további részletek a lapcentrum.hu-n.
5: Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból! Szombattól vasárnapig a friss füge darabja csak 349 forint, legalább két termék vásárlása esetén, minden második darab pedig csak 99 forint. Lidl, igazán megéri. Az év zöldséggyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
6: Elnézést, ez mindig ilyen kedvező áron volt?
7: Igen.
6: És ez?
7: Igen.
8: A DM-nél tényleg mindig megéri vásárolni, hiszen nálunk garantáltan tartós áron szerezheti be kedvenceit. Választa a Balea 4,8 grammos ajakápolót cseresznye és sárkánygyümölcsillattal mindössze 399 forintért. Többet kapok a pénzemért. DM mindig megéri.
9: Egy kis nyári feltöltődés még a hűtőnek is jár.
10: Töltse le a Family Frost applikációt és töltse fel a készleteit előre. Ha most 15 000 forint felett vásárol Fish and Chips, 20 000 forint felett Fornetti terméket adunk ajándékba. Részletek frost.hu. Family Frost, a gyors fagyasztott fogások szakértője.
11: És a sült krumplié.
12: Itt egy Orlen. Ma tankoljak, vagy majd holnap?
13: Augusztusban bármikor, hétköznap literenként 10, hétvégén 20 forint kedvezményt adunk minden üzemanyagra. Ha pedig a prémiumra vágysz, a Verva 100 most 35 forinttal olcsóbb literenként minden nap. Csak aktiváld a kuponod az új Orlen abban, és tankolj minimum 20 litert.
2: A reklám után.
14: Hírek a Retro Rádióban.
15: Sokat hozhat a Balatonnak a hosszú hétvége, választás elé állít minket a mesterséges intelligencia, felfűtötte a tengereket a pokoli nyár. Jó reggelt kívánok, Fülöp Attila vagyok. De hozhatja nyár elejé lemaradását a balatoni turizmus, a júniusi-júliusi változékony idő után az augusztusi melegben ismét megélénkült a forgalom, a hosszú hétvége pedig különösen sok vendéget hozott. Fekete Tamás, a Balatoni Turizmus Szövetség elnöke beszél.
16: Június-július változékony volt az időjárás, a vendégek sokkal inkább önellátással rendelkezett be, mint ezt az előző években tapasztalhattuk. Bízunk benne, hogy ez a 20-a körüli időszak még jó vendégforgalmat fog generálni. A Balaton vízállása alacsonyabban van, de a vízbejutás tökéletesen megoldható, kitűnő a víz minősége.
15: Nem létező nyereménnyel szédített meg egy netes csaló egy mezőkövesdi férfit. Ügyintézőnek adta ki magát és rávette az áldozatot, hogy töltsön le egy alkalmazást okostelefonjára, ez ugyanis kell az összeg átutalásához. Az applikációval azonban kiszolgáltatta számláját a tettesnek, aki két részletben összesen csaknem 1 000 000 forintot emelt le róla. Keresik a csalót. A világnak nincs szüksége olyan mesterséges intelligenciára, amely leértékeli az emberiséget, jelentette ki a katolikus egyház fő. 14. Leó a Vatikánban úgy fogalmazott, a technológiai fejlődésnek védenie kellene a felhasználókat a kizsákmányolástól, és erősítenie a demokratikus intézményeket. Hangsúlyozta, választanunk kell, hogy egy új bábeli torony megépítését támogatjuk, netán közre is működünk benne, vagy olyan civilizációt építünk, amely mindenki fejlődését szolgálja. Melbevágó összesítést közölt a Kopernikusz program. A nyári sorozatos hőhullámok miatt a szokásosnál jóval magasabb a tengerfelszín hőmérséklete Európában. Számos térségben 5-6 fokos pluszt rögzítettek. Például a Földközi-tenger nyugati és középső vidékén, a francia és a spanyol partoknál, továbbá Szicília közelében. A Franciaországot és Angliát elválasztó csatorna és az Adria is melegebb a sok éves átlagnál. Az Égei-tenger vize a görög partoknál viszont valamivel hűvösebb a megszokottnál. Napos idő lesz, több-kevesebb felhővel, csapadék nélkül. Enyhül a hőség, ma már csak 25 és 33 fok között alakulnak a csúcsok, a szél helyenként megerősödhet. Holnap is a maihoz hasonló idő következik, 24-31 fokkal, és a folytatásban sem tér vissza a kánikula. 30 fok közelében alakulhatnak a maximumok. Hétfőn a napsütésé lehet a főszerep, kedden már valamivel több felhő lehet az égen, egy-egy zápor vagy zivatar is jelentkezhet.
2: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
14: És most minden idők legnagyobb slágerei az ország leghallgatottabb rádiójában.
1: További jó reggelt kívánok mindenkinek. 8 óra múlt, a mikrofonnál Leirer Tímea. Szólnak a legnagyobb slágerek szépen sorban. Kylie Minognak adunk teret. Nem sokára szól a Can't Get You Out of My Head. Itt lesz Hathaway, Ákos és Rikesztével indul az óra. Never Gonna Give You Up.

0: Amerika!
1: Minden idők legnagyobb slágerei Retro Rádiót. Jó reggelt kívánok mindenkinek, a mikrofonnál Öleirer Tímea. Ha valaki azt mondja, hogy 90-es évek diszkója, valószínűleg azonnal beugrik a túlméretezett zakó, a villogó fények, a füstgép, és persze a What is Love hedövés slágerének néhány üteme. És hát ehhez tökéletes társ lehet a diszkó patkányok. Az 1998-as film, amely az egész 90-es évekbeli klubvilágot egyszerre parodizálta és imádta is. Hedövéje pedig szerintem annyira összefort ez a korszak érzés, hogy szinte látjuk magunk előtt a táncparkettet és azokat a bizonyos bólogató fejeket. Szombat reggel 4:49 után jöjjön tehát egy 90-es évekbeli diszkó őrület. Hedövéje és What is Love itt a Retro Rádióban. What is

Minden idők legnagyobb slágerei Retro Rádió Ákos, és minden, ami szép volt. Ezt hallgattuk az előzőekben, és hogyha már a dal elhangzott, szeretnék egy pillanatra megállni Ákosnak, innen is nagyon jó egészséget, és mielőbbi felépülést kívánunk, nem is kell ennél többet mondani, csak annyit, hogy remélhetőleg hamarosan újra a színpadon láthatjuk és hallhatjuk majd őt. Mi pedig menjünk tovább egy olyan slágerrel, ami egészen más hangulatot hozta. A 90-es években nehéz volt bizony egy buliba elmenni, úgyhogy valahol ne szóljon. No Mercy és Where Do You Go? Itt a Retro Rádióban.

0: Minden idők legnagyobb slágerei, Retro Rádió. Egy reggel sem telhet el fantasztikus filmzenék nélkül, klasszikus filmzenék nélkül. Egy ilyen jön a hírek után John Parral. Szent Elmo's Fire, nem sokára itt a Retro Rádióban.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: Hírek a Retro Rádióban.
3: Új feladatuk lesz a Dunán első ijesztett bárkáknak. Már hazai gázt használ a háztartások többsége. Telefonon toboroznak véradókat. Jó reggelt kívánok, Fülöp Attila vagyok. Jól halad a fenékküszöb építése Paksnál, ezért a Dunán elsüllyesztett bárkákat másként vetik be a folytatásban, mondta közösségi oldalára feltöltött videójában a honvédelmi miniszter. Ruszin Szendi Romulus hozzátette, szinte megállás nélkül dolgoznak, így a műszaki építmény már jobban duzzasztja vissza a Dunát, mint a bárkák. Ugyanakkor ezeknek is lesz dolguk még, a kövek mély vízbe juttatását segítik majd. Magyar Péter miniszterelnök szerdán arról beszélt, hogy vasárnap éjfél elkezdik visszakapcsolni a most nem működő blokkokat, és a jövő csütörtöktől, péntektől ismét teljes kapacitással üzemelhet a paksi atomerőmű. Újabb három területen kutathatnak földgáz és kőolaj után. Baracska, Békés Csaba és Nagy-Lengyel térségében indulhat meg a munka a szaktárca által kiírt koncessziós pályázat alapján. Egyébként szépen termelnek a hazai szénhidrogén mezők. A tavalyi eredmények is hasonlóan alakultak, így földgázból a lakossági felhasználás 60%-át itthonról biztosították. A gyanú szerint legalább 60 kocsit tört fel a nyáron egy magyar Ausztriában. Akkor kapták el, amikor egy autókereskedés területéről korábban leszerelt fénymodulokat és motorháztetőket cipelt a közelben parkoló autójához. A stájerországi rendőrség szerint több százezer eurós kárt okozott. A 49 éves férfi már itthon is volt büntetve vagyonelleni bűncselekmények miatt. Már telefonon is toboroznak véradókat. Egy kísérleti programban azokat keresik meg, akik már adtak korábban vért, és arra ösztönzik őket, hogy ismét segítsenek. Nyáron rendszerint visszaesik a véradók száma, miközben a biztonságos hazai ellátáshoz naponta 1600-1800 önkéntes kell, mondta a rádiónknak Tordai Attila, a vérellátó szolgálat főigazgatója.
4: Az OVS régiókra, a korábbi véradási aktivitásra, nemre és vércsoportra való tekintettel listákat küld a call centerbe. Nyomon is tudjuk követni, hányan jöttek el végül vért adni, és milyen volt a sikeressége. Célzott projekt a nyári nehéz időszakra időzítve.
3: Napos idő lesz, több-kevesebb felhővel, csapadék nélkül. Enyhül a hőség, ma már csak 25 és 33 fok között alakulnak a csúcsok. A szél helyenként megerősödhet. Holnap is a maihoz hasonló idő következik, 24-31 fokkal, és a folytatásban sem tér vissza a kánikula. 30 fok közelében alakulhatnak a maximumok. Hétfőn a napsütésé lehet a főszerep, kedden már valamivel több felhő lehet az égen, egy-egy zápor vagy zivatar is jelentkezhet.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: És most minden idők legnagyobb slágerei az ország leghallgatottabb rádiója.

Minden idők legnagyobb slágerei Retro Rádió. Hogyha a hosszú hétvégén egy jó filmre is vágynának a legnagyobb slágerek mellett, akkor érdemes elővenni mondjuk a 2000-es évek egyik legütősebb vígjátékát, a Családi Üzelmeket. Jennifer Aniston és Jason Sudeikis szórakoztató road movie-ja ez. Tökéletes választás, egy laza, nevetős nyári estére. Én nem olyan rég láttam, úgyhogy tényleg merem ajánlani önöknek. Vagy ott van például a Bazi Nagy Punk Lagzi, ahol a szabadság és a lázadás szimbóluma úgy szintén megjelenik. Szóval igazi filmek, amelyekben ott van a rock'n'roll lüktetés, ahogy a következő slágerben is. 1981-ből jön George Jett és a Blackhearts és az I Love Rock'n'Roll itt a Retro Rádióban.

Minden idők legnagyobb slágerei Retro Rádió. 8 óra után hívom Gyovai Helént, egyenesen Olaszországban. Ő az Olasz Mama blog szerzője, akinek most megjelent új könyve egy kicsit más, mint az eddigiek. Helén korábban főleg a saját olaszországi történeteit mesélte el, most viszont egy olyan könyv született, amelyben már nem csak az ő történetei fontosak, hanem azok az emberek és élethelyzetek is, amelyekkel Olaszországban találkozott, vagy amelyek egy-egy városhoz kötődnek és romantikusak. Erről beszélgetünk vele 8 óra után, addig pedig maradjunk a szerelemnél, már csak azért is, mert a következő dalnál nehéz lenne találóbb címet találni. John Paul Young és Love is in the Air, itt a Retro Rádióban. Love.

0: Minden idők legnagyobb slágerei Retro Rádió. Olaszország minden mennyiségben, ezt hozza nekünk a következő óra Gyovai Helén új könyve kapcsán. És persze jönnek minden idők legnagyobb slágerei, hát ezek nélkül mihez kezdenénk itt a Retro Rádióba. De tényleg a legjobbakat válogatom, Tina Turner filmzenéje, a Golden Eye is szól 9 és 10 között. És amennyire várunk rá, annyira jön Samirától a The Rain. Tartsanak velünk itt a Retro Rádióban.
1: Műsorajánló.
2: A Retro Rádió és Demil Ferenc hagyományt teremtett. Az ország leghallgatottabb rádiója idén is elhozza hallgatóinak a nyár legjobb

0: Inforádió nyári szuperkoncertjének támogatója a Hungest Hotels.
1: Minden idők legnagyobb slágerei Retro Rádió.
0: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Naponta ezernyi hír talál meg bennünket, de van, amikor több értelmezésre van szükségünk. Megújul a magyar nemzet, értékalapú belpolitikai tájékoztatással és tapasztalt szerzők véleményeivel. Megszokott értékek tartalmasabb formában. Fizessen elő a Magyar Nemzet heti lapra megújuló előfizetéssel most havi 2690 forintos áron. A tájékoztatás nem teljes körű, további részletek a lapcentrum.hu-n.
3: Itt egy Orlen. Ma tankoljak, vagy majd holnap?
4: Augusztusban bármikor, hétköznap literenként 10, hétvégén 20 forint kedvezményt adunk minden üzemanyagra. Ha pedig a prémiumra vágysz, a Verva 100 most 35 forinttal olcsóbb literenként minden nap. Csak aktiváld a kuponod az új Orlen abban, és tankolj minimum 20 litert.
5: Kezd a tanévet a Deichmannnal. Gyerektornacipők már 2990 forinttól. Sőt, most még édesebb a suli kezdés. Gyerekcipő vásárlás mellé ajándék Nesquik Eperézi szelet jár a készlet erejéig. Regisztrálj és nyerd meg a Deichmann iskolakezdési ajándékcsomagok egyikét. További részletek üzleteinkben és online. Deichmann.
6: Tudod, miért különleges az év 35. hete?
7: Mert a Magyarországon idén 35 éves Toyota 35 rendkívüli ajánlattal ünnepel.
6: Pontosan, de csak egy hétig a készlet.
7: 35 év, 35 rendkívüli ajánlat az év 35. hetében. Augusztus 24-e és 29-e között válogasson jubileumi ajánlatainkból akár 35% kedvezménnyel vagy 0% THM finanszírozással. Részletek a toyota.hu oldalon.
8: Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból! Szombattól vasárnapig a friss füge darabja csak 349 forint, legalább két termék vásárlása esetén, minden második darab pedig csak 99 forint. Lidl, igazán megéri. Az év zöldséggyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
0: A reklám után.
1: Hírek a Retro Rádióban.
9: Iskolakezdési juttatás és családi hétfőn utalnak. Olcsó marha hússal kampányol az amerikai elnök. Szép nap a mai, búcsúzik a kánikula. Jó reggelt kívánok, Fülöp Attila vagyok. Hétfőn érkezik az iskolakezdési támogatás első 50 ezer forintos részlete, továbbá a szeptemberi családi pótlék, jelezte közösségi oldalán a szociális és családügyi miniszter. Kátai Németh Vilmos azt írta, hogy a rászorulók november végéig kapják meg a második 50 ezer forintos részletet, ez már utalvány lesz. Mintegy 400 ezer gyermek számíthat a juttatásra. Részletek a kormány.hu/iskolakezdés oldalon. Videóval is segíti a NAVA felkészülést a nyugtaadat szolgáltatásra. Szeptember 1-től ugyanis a kézi és a számítógéppel előállított nyugtákról is adatot kell szolgáltatniuk a kereskedőknek, szolgáltatóknak a hivatal felé. Ezt a legegyszerűbben e-pénztárgéppel tehetik meg, a nagyobb forgalmú cégek pedig úgynevezett gépi interfészen keresztül saját rendszerükből. A részleteket és a segédleteket megtalálják a nav.gov.hu oldalon. Speciális homokágyra gyűjt a Betesda Gyermekkórház. A súlyos égésérült gyermekek kezeléséhez szükséges eszköz elromlott, az új pedig 36 millió forintba kerül, mondta a rádiónknak Tamásné Besen Nóra főigazgató helyettes.
10: Mi látjuk el Magyarországon az összes olyan gyermeket, aki súlyos égési sérülést szenved, olyan ágyban kell feküdniük, amelyben szinte lebegnek. Ez egy speciális homokágy, minimálisra csökkenti az őtérő nyomást. Ez azért fontos, mert ezek a gyerekek az egész testületükön be vannak kötözve, és ez az egyik legfájdalmasabb sérülés. Ez az ágy meghibásodott, 24 év után használhatatlanná vált, amelyre bármelyik pillanatban sajnos szükségünk lehet.
9: Több százezer tonna marhahús vámmentes behozataláról szóló megállapodást jelentett be az amerikai elnök. Donald Trump szerint a következő másfél hónapban, és talán még azután is, akár 25%-kal is olcsóbb lehet az amerikaiak számára alapvető élelmiszernek számító termék, amely folyamatosan drágult az elmúlt években. A megélhetési költségek alakulása az egyik meghatározó tényezője a novemberben esedékes félidős kongresszusi választások előtti politikai vitáknak az Egyesült Államokban. Napos idő lesz több-kevesebb felhővel, csapadék nélkül. Enyhül a hőség, ma már csak 25 és 33 fok között alakulnak a csúcsok. A szél helyenként megerősödhet. Holnap is a maihoz hasonló idő következik, 24-31 fokkal, és a folytatásban sem tér vissza a kánikula. 30 fok közelében alakulhatnak a maximumok. Hétfőn a napsütésé lehet a főszerep, kedden már valamivel több felhő lehet az égen, egy-egy zápor vagy zivatar is jelentkezhet.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most minden idők legnagyobb slágerei az ország leghallgatottabb rádiójában.
11: Jó reggelt, jó hétvégét kívánok mindenkinek, 9 óra után vagyunk. Remélem most már nagyon sokan hallgatjuk együtt minden idők legnagyobb slágereit. A mikrofonnál Leire Tímea, Gyuvai Helént, az Olasz Mammát hívom nem sokára új könyve kapcsán, az óra pedig indul Piazza Dórával és Germany Jacksonnal.

0: Minden idők legnagyobb slágerei, Retro Rádió. Hát azt mondják, hogy minden nagyvárosnak megvannak a maga szerelmi történetei. Van, amelyiknek egy park őrzi az emlékét, van, ahol egy palota, vagy csak egy híd, vagy egy régi utca. Olaszországban pedig szerintem minden városnak jutott legalább egy legendás szerelem. Ezek közül gyűjtött össze jó néhányat Gyovai Helén legújabb könyvében, de nem csak a romantikáról, hanem az emberekről, a történetekről, meg a döntésekről is mesél. És itt van a vonalban egyenesen Olaszországból Gyovai Helén. Szia, jó reggelt kívánok!
1: Sziasztok, jó reggelt kívánok mindenkinek!
0: Hát Helén, mindenek előtt azt gondolom, hogy velem együtt az olvasók is, akik ismernek téged az Olasz Mamma blogból, vagy a könyveidből, mint ahogyan lettem Olasz Mamma például, azok mást vártak tőled, mert hogy ezekben a saját történeteiden keresztül ismerhették meg Olaszországot. Most viszont, mintha idegenvezetővé váltál volna ebben az országban, és valódi történeteket hozol, de a klasszikus időkből. Mi indította el ezt az utazást?
1: Hát ez az utazás körülbelül egy 3 évvel ezelőtt indult egyébként, akkor pattant ki a fejemből egy barátnőkkel folytatott kávézás során, hogy mi lenne, hogyha olyan olasz kapcsolatokról, olyan olasz szerelmekről írnék, ami ugye valós és ismert emberek története, mert szerintem ez nagyon érdekes kicsit betekinteni amögé, hogy akár egy tökéletesnek tűnő sztárpáros házassága mögött vajon milyen titkok rejtőznek, úgyhogy gyakorlatilag egy pár éven keresztül folytattam ehhez kutatómunkát, és akkor ennek a gyümölcseként született meg ez a könyv.
0: Ó, azok az olasz szerelmesek, ez a címe. Amikor én először megláttam, tényleg azt hittem, hogy vagy a te szerelmeidről, vagy a te ismerőseid szerelmeiről lesz szó, de én nagyon kellemesen csalódtam, nagyon-nagyon bírom az ilyen könyveket, és szerintem az olvasók nagy részének is nagyon fog tetszeni. Ahogy mondod, már régóta motoszkált a fejedben, hogy ez a könyv ez össze kellene, hogy álljon. De egyébként, hogyha én Olaszországra gondolok, vagy szerintem bárki más, akkor mindenkinek eszébe jut a szenvedély, a szerelem, a gesztusok, a nagy érzelmek. Egyébként szerinted tényleg ilyenek az olaszok, vagy ezt csak a filmek elhitették velünk?
1: Hát ugye az alapvető elképzelés az olaszokról az ez. És egyébként minden sztereotípia mögött azért szerintem lakozik igazság és valóság tartalom, úgyhogy az egész biztos, hogy az olaszok nagyon szenvedélyesek, az is egészen biztos, hogy az olaszok nagyon szeretnek udvarolni, és ezt elég professzionális módon folytatják is. Aztán az már egy másik kérdés, hogy amikor vége van a mézeseteknek, meg a kezdeti nagy fellángolásnak, akkor hogyan tudják megőrizni, vagy meg tudják-e őrizni ezt a szenvedélyt egy kapcsolatban, és akkor ugye pont ilyen típusú kérdésekre kíván válaszolni ez a könyv is.
0: Egyébként még egy kicsit az átlagos olasz romantikánál maradva, van olyan szokás a párkapcsolatokban vagy a családi életben Olaszországban, amit Magyarországon talán érdemes lenne átvenni?
1: Hát szerintem igazából olyan óriási különbség nincs. Az biztos, hogy az olaszoknál még egy kicsit jobban őrzik a tradíciókat olyan szempontból, hogy azért a férfiak nagyon szeretnek még mindig a mai napig férfiak maradni egy kapcsolatban, olyan értelemben, hogy akkor ők legyenek az alfa hímek, és akkor tudod, gesztusok, a nem tudom, a csokorvirág, a kis figyelmesség, és bár én már nagyon régóta nem élek magyar férfival, vagy nagyon régóta magyar férfival, úgyhogy nem tudom, hogy ez mennyire él még Magyarországon, de ők az ilyen típusú klasszikus lovagias viselkedés szerintem nagyon szívesen űzik a mai napig is, és van egy olyan érzésem, hogy azért a világ más részén ez már egy kicsit kihalóban van, de aztán lehet, hogy nincs igazam.
0: Hát reménykedünk benne, hogy nincs, ezért is folytatjuk tovább a beszélgetést Gyovai Helénnel nem sokára, most pedig folytatjuk a reggelt Segivel, itt az In the Summertime, minden idők a legnagyobb slágerei között.

0: Minden idők legnagyobb slágerei Retro Rádió. Azt mondják, hogy minden nagyvárosnak megvannak a maga szerelmi történetei, Olaszországban pedig szinte minden városnak jut legalább egy ilyen. Ezek közül gyűjtött össze jó néhányat Jovai Helén legújabb könyvében, amelyről most vele beszélgetünk. Volt már szó az orosz romantikáról. Na de akkor térjünk át a könyvre. Ó, azok az olasz szerelmesek a címe, és sok-sok történet, különböző olasz helyszínekhez kapcsolódva, valódi történetek, akár évszázadokkal, évezredekről korábban is. Hogyan választottad ki a sztorikat, a szereplőket, hiszen gondolom Olaszországban ezekből van bőven?
1: Van bőven, és több páros is szerettem volna megírni, meg más típusú párosokat is szerettem volna beletenni. Tehát ugye azt azért figyelembe kellett volna venni, hogy nem mindenki ismeri annyira jól az olasz kultúrát, akár bulvárt, akár úgy általában, hogy mint én. Tehát az azért fontos volt, hogy Magyarországon azért ezek a nevek mondjanak valamit a magyar olvasóknak. És én, amikor elkezdtem írni ezt a könyvet, akkor egy olyan elképzelésem volt, hogy végigmegyek a történelmen, lineárisan, kronológiai sorrendben, és akkor minden egyes korból majd keresek egy-két izgalmasnak tűnő pár, és akkor megírom a történetüket. Egyébként nagyjából, ami a saját írásomat tekinti, illeti, az így is zajlott, csak aztán a szerkesztővel végül úgy döntöttünk, hogy nem időrendi sorrendbe fogjuk csoportosítani a párosokat, hanem másképp, de ez volt az alapvető koncepció, és nyilván a lényeg az volt, hogy ismertek legyenek, Magyarországon is ismertek legyenek, és legyen valami pikantéria a dologban mindenképpen.
0: Kutatás közben melyik volt az a sztori, ami legjobban meglepett téged?
1: Ami a legjobban meglepett, az kettő volt igazából. Az egyik a híres zeneszerző Giacomo Puccininek a magánélete, akinek egy őrült, féltékeny felesége volt. Annyira féltékeny volt, hogy még öngyilkosságba is hajszolt egy szerencsétlen cserillányt, akinek pedig semmi köze nem volt a férjehez, de neki ez volt a fixa ideája. Illetve egy másik történet, a Nobel-díjas olasz író Pirandello, akinek a felesége tulajdonképpen megbolondult a házasságuk alatt, és ő igyekezett mellette a legvégsőig kitartani, csak amikor már ön is közveszélyes lett az asszony, akkor zárták megfelelő intézetbe, de ez a kettő történet, ami engem nagyon meglepett, engem is újdonságként ért, pedig én azért eléggé elmélyültem már az olasz kultúrában.
0: Volt egyébként olyan szereplő, akit, de lehet, hogy pont ez a kettő lesz ez is, akit eleinte egészen más embernek képzeltél, mint amilyennek aztán a sztori kapcsán megismerted?
1: Valójában lehet, hogy igen, ezt a kettőt tudnám.
0: Igen, hasonló uh-huh. történet, úgyhogy mindenképpen. A szereplőkkel, a többiekkel egy kicsit mi is megismerkedünk. Folytatjuk a beszélgetést hamarosan itt a Retro Rádióban, most pedig megyünk tovább az Unisex-el minden idők legnagyobb slágerei között.

0: Minden idők legnagyobb slágerei Retro Rádió. Olaszország a romantika hazája, azt mondják, minden városhoz kötődik legalább egy igazi szerelmi történet, egy legendás szerelem. Ezek közül gyűjtött össze jó néhányat Gyovai Helén a legújabb könyvében, de nem csak a romantikáról, hanem az emberekről, a történelemről és a döntésekről is mesél. A könyv címe Ó, azok az olasz szerelmesek, és ezúttal nem saját sztorik, hanem történelmi romantika került a kötetbe. Miközben olvastam a könyvet, az volt az érzésem, hogy ez nem is csak a szerelemről szól, hanem arról is, hogy mi mindennel kell megküzdeni két embernek, hogyha együtt akar maradni. Te is így látod?
1: Hát abszolút. Még igazából én arra is próbáltam rávilágítani, hogy Olaszországban azért nagyon sokáig, és akkor most előjön belőlem, ha már beszéltünk az emancipációról, a harcos feminista, tehát az 1970-es évek legutolsó éveig, aztán 1979, amikor bevezették a válást. Tehát Olaszországban nagyon sokáig tényleg lemondással, meg tényleg akadályokkal járt az, hogyha valaki benne volt egy házasságban, és ez esetleg nem működött, nem tudott belőle kilépni. Úgyhogy ezzel óhatatlanul együtt járt egy adag konfliktus, feszültség és megoldhatatlan helyzetek, és ilyen szituációkból van egy pár a könyvben.
0: Ha nagyon sok szegmensét felveti egyébként a könyv ezeknek a szerelmi szálaknak, például a híres emberek életére, meg szerelmeire is úgy tekintünk néha, mint hogyha mese lenne, hogyha olvassuk így a bulvár sajtóban például. A te könyvedből viszont inkább az derül ki, hogy a díszletek ugyan másak, de az érzések azok pont ugyanolyanok, mint a mieink. Ez is felismerés volt, gondolom, a kutatás során.
1: Persze, abszolút, és az is egyértelmű, hogy semmiféleképpen sem kell túl misztifikálni senkit, mert amikor arról van szó, hogy szerelmes, vagy együtt kell valakivel a párkapcsolatban, akkor ugyanolyan ember. Ugyanolyan ember, mint bárki más, mint ugyan egyformák vagyunk.
0: A könyve sztoriai szerint is nagyon sok kapcsolatban nagyon nagy társadalmi különbségek voltak. Király és parasztány, filmsztár meg producer, herceg és sportoló. Szerint ez miért ismétlődik ennyiszer? Mert ez szerintem nem csak olasz sajátosság.
1: Pont azért, hogy ez volt, a Kismainak volt ez a Micinéni két élete című film, mert a hívnek nem lehet parancsolni. Tehát, hogy most nyilván hiába vagyunk Magyarországon, Olaszországban, Spanyolországban, akárhol. Tehát, hogyha szembe jön veled az az ember abban az élethelyzetben, akkor meg fog történni, és lángra fog kapni, és aztán majd meglátjuk, hogy a körülmények ezt segítik, vagy pedig akadályozni fogják.
0: Ha már itt tartunk, neked a saját magad által összegyűjtött történetek közül melyik bizonyítja leginkább ezt? Tehát, hogy a szerelem tényleg képes legyőzni az akadályokat. Folytassuk ezzel, hamarosan jövünk itt a Retro Rádióban. Most pedig folytassa Kesha. Tik-tak, minden idők legnagyobb slágerei között.
2: And feeling like P. Diddy. Hey, what up, girl? Grab my glasses, I'm out the door. I'm gonna hit this city.
3: Let's
2: before
3: go.
2: I leave, brush my teeth with a bottle of Jack. 'Cause when I leave for the night, I ain't coming.

0: Minden idők legnagyobb slágerei retro rádió. Minden nagyvárosnak megvannak a maga szerelmi történetei, Olaszországban pedig ez fokozottan így van. Ezek közül a szerelmi történetek közül jó néhányat összegyűjtött Jovai Helé legújabb könyvében, ami nem csak a romantikáról, hanem az emberekről, a történelemről is szól. Már több sztoriba beleolvastunk képletesen, és az előbb annál a kérdésnél hagytuk abba, hogy vajon melyik történet bizonyította Helén számodra leginkább azt, hogy a szerelem képes legyőzni akár a társadalmi különbségeket, akár egyéb akadályokat is.
1: Hú, hát szerintem azért ebben a könyvben hát rengeteg ilyen van, mert tulajdonképpen az összesben van valami akadály, de mondjuk most, ha mondanom kellene egy példát, most hirtelen az előbb említetted a királyt és a parasztlányt, Olaszország első király, második Viktor Emánuel, egy teljesen szerény sorból származó lányba, a szépséges Rosinába volt szerelmes, a Torinóban egy ilyen hatalmas legenda és ilyen nagyon nagy szeretettel beszélnek erről a párról, neki egyébként a királynak már akkor volt felesége, megfelelő Habsburg házból származó lányka, de ő ezt a lányt annyira szerette, hogy összeköltözött vele, gyerekeik születtek, és ő tulajdonképpen az alattvalók is, és egész Olaszország tudta, hogy bár ott van a hivatalos királyné, azért valójában a Rosina az igazából szerelmes.
0: Ha már így a hölgyekről esik szó, meg az előbb te is említetted az emancipációt, nagyon sok erős nő jelenik meg egyébként ezekben a történetekben. Uh-huh. Ez szándékos? Szándékosan figyeltél erre, vagy tényleg ennyi erős nő van Olaszországban?
1: Hát vannak erős nők Olaszországban, meg ugye az olaszokat azért jellemzi egyfajta temperamentum, és kerestem is. De valójában lehetséges az, most eddig ebben nem gondoltam bele, de hogy egy erős, karizmatikus férfi mellé tulajdonképpen azért illik egy hasonló jellemmel rendelkező nő. Tehát hogy azért lehet, hogy ezek így vonzák egymást.
0: Hát egyébként, ahogy így téged hallgatlak, és ugye te olasz férfihez mentél feleségül azóta is Torino mellett érsz, azért te is egy erős személyiség vagy, szóval lehet, hogy ez tényleg csak így működik, nem?
1: Ó, hát igen, az egész életünk egy folyamatos kakas viadal.
0: Na azért csak belekerült egy kicsit a magánélet is. Folytatjuk még néhány percig itt a Retro Rádióban, tartsanak velünk, meg most a Depeche Mode-dal. A 80-as évek sikere szól, a Question of Time, minden idők a legnagyobb slágerei között.

0: Minden idők legnagyobb slágerei Retro Rádió. Még néhány percig Gyovai Helénnel beszélgetek az ő új könyve kapcsán, aminek a címe Ó, azok az olasz szerelmesek, és ezúttal nem a magánéletéből hozott sztorikat, hanem Olaszország városainak legendáit gyűjtötte össze, vagy hát azok közül, amennyi belefért egy kötetbe ebben a legújabb könyvben.
1: Te eredetileg ugye a saját történeteiddel lettél ismert, ugye ezzel indítottunk, hogy ez most valami egészen más, mint amit vártam korábban. Most ugye feldolgoztad mások életét, és nem a sajátodat. Melyik volt nehezebb?
2: Ez.
1: Tényleg?
2: Mások élete. Hát persze. Hát igen, hát nyilván a saját életed feldolgozásához nem kell.
1: De ahhoz meg nagyon ki kell tárulkozni, őszintének kell lenni, mert másként nem működik. Az sem hát, egyszerű.
2: Hát persze, jó, mondjuk lehet, hogy ez a része, de én azt sem éreztem egyáltalán nehéznek. Uh-huh. Csak, és nyilván teljes, abszolút leültem, és megírtam az első könyvemet, ami ahogy lettem olaszomba, ami valójában az én történetem. Úgyhogy nem, ez volt a nehezebb.
1: Aha. És mennyi Helén van így ebben a könyvben?
2: Hát én remélem, hogy van benne, mert én azért igyekeztem nem csak arra korlátozni magamat ennek a könyvnek a szerzőjeként, hogy leírjam a történeteket meg, hogy hogyan is néztek ki ezek a kapcsolatok, hanem azért szerintem mindegyik fejezethez fűztem saját véleményt is.
1: Aha. És most miután így kikutattad ezeket a történeteket, megírtad a könyvet, most más érzés végig sétálni Rómában, vagy Torinóban, vagy Firenzében?
2: Hát azt nem mondanám, hogy más érzés, mert azért én tudtam nagyjából, hogy hogyan működnek az olasz kapcsolatok, meg hogy mennyire szeretik a színházat, mármint ugye előadni a saját magad életét, hogy mennyire tökéletes vagy, mennyire jól is élünk mi egymásra, aztán lehet, hogy a háttérben pedig teljesen más húzódik meg. Úgyhogy ezt nem mondanám, hogy nekem most más mérnézéséig menni az olasz utcákon, az viszont lehet, hogy egy olvasónak, aki egyébként Magyarországon él, és utána Olaszországban végsétál, és látja a szerelmes parkot, akkor lehet, hogy majd egy kicsit elgondolkodik, hogy lehet, hogy ez nem is az, aminek látszik.
1: De olyan helyszín egyébként van, amit most a történetek kapcsán ismertél meg, vagy szereztél róla tudomást, vagy ilyen már nem létezett Olaszországban?
2: Hát azért már elég ide jártam minden apró szegletét, úgyhogy igazából szerintem azok a helyszínek, amiket ezek a történetek lefednek, azért nagyjából nekem már ismerősek.
1: Hogyha most valaki minket hallgat, utána leveszi ezt a könyvet a polcról, akkor az szerinted, a szerző szerint mire számítson? Romantikára, történelemre, pletykákra, vagy párkapcsolati tanácsadásra?
2: Szerintem ennek a tökéletes ennek az összesnek a tökéletes kombinációjára.
1: Igen? Mindegyikre?
2: Hát szerintem minden van benne, mert van benne történetmesélés, igazság, tehát tanulni lehet belőle. Van benne némi pszichológia, ahogy így megvizsgáljuk a párkapcsolatoknak a apró kis rezzenéseit, és ebből ugye levonva következtetéseket, akár tanácsokat is kaphatunk.
1: Hát Helén, nagyon szépen köszönöm, és köszönöm szépen, hogy beszélhettünk erről a könyvről, és várjuk a folytatást, hiszen biztos van még sztori, ami ebben nem került bele.
2: Egészen biztosan lesz folytatás.
1: Akkor várjuk azt is, ezt a mai beszélgetést pedig köszönöm. Ha pedig már folytatás, nálunk a folytatásban nem sokára a Rádiókonyha kezdődik Vágó Pirossal, most pedig Cserháti és Zsuzsa és Charlie slágere hozza nekünk a jó hangulatot. Száguldás, Porsche, szerelem minden idők legnagyobb slágerei között. Itt a Retro Rádióban.

A Retro Rádióban csak olyan slágerek szólnak, amiket ismer és szeret. Kedvencei a 80-as. A 90-es. És a 2000-es évekből.

0: Minden idők legnagyobb slágerei Retro Rádió. Rögtön 10 óra van, úgyhogy kezdődik a rádiókonyha. Vágó Piros várja önöket délig. Délre Jurásek Balázs érkezik ma is, aztán 6 órától 3 kívánság Dévényi Tibi bácsival, este pedig Fergetek Parti DJ Dominikkel. Én köszönöm szépen a figyelmet, a legjobbakat mindenkinek. Leire témát hallották. Itt a Retro Rádióban minden jót.
1: Műsorajánló.
2: A Retro Rádió és Demény Ferenc hagyományt teremtett. Az ország leghallgatottabb rádiója idén is elhozza hallgatóinak a nyár legjobban várt zenét.

0: Rádió nyári szuperkoncertjének támogatója a Hungest Hotels.
1: Minden idők legnagyobb slágerei. Retro Rádió.
0: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: Hírek a Retro Rádióban.
2: Őrült viharral jött az enyhülés, Somogy és Baranya meg is szenvedte. Kamunyereményt ígért a netes csaló, aztán vitt 1 milliót. Káoszt hozhat a gépi intelligencia. Jó napot kívánok, Fülöp Attila vagyok. Főleg az ország délnyugati részén okozott gondot a viharossá váló időjárás tegnap este. Somogy és Baranya vármegyében hívták a legtöbbször a tűzoltókat. Leginkább útra dőlt fák, leszakadt ágak miatt riasztották az ügyeletet. Így a 67-es úton Bőszénfa és Mosgó közelében is ez okozott fennakadást. Berzencén a 681-es úton nagy feszültségű kábelekre zuhant egy fa, Siófokon pedig egy személykocsira. Sérültekről nem szólt a katasztrófa védelem tájékoztatása. Behozhatja nyár elejé lemaradását a balatoni turizmus. A júniusi-júliusi változékony idő után az augusztusi melegben ismét megélénkült a forgalom, a hosszú hétvége pedig különösen sok vendéget hozott. Fekete Tamás, a Balatoni Turizmus Szövetség elnöke beszél.
3: A júniusi és a júliusi időszak az elég változékony volt, amelyet nagyban meghatározott többek között az időjárás. A vendégek önellátásra rendelkezett be, mint ezt az előző években tapasztalhattuk. Bízunk benne, hogy ez a 20-a körüli időszak még jó vendégforgalmat fog generálni. A Balaton vízállása alacsonyabban van, de kitűnő a víz minősége.
2: Nem létező nyereménnyel szédített meg egy netes csaló egy mezőkövesdi férfit. Ügyintézőnek adta ki magát és rávette az áldozatot, hogy töltsön le egy alkalmazást okostelefonjára, ez ugyanis kell az összeg átutalásához. Az applikációval azonban kiszolgáltatta számláját a tettesnek, aki két részletben összesen csaknem 1 millió forintot emelt le róla. Keresik a csalót. A világnak nincs szüksége olyan mesterséges intelligenciára, amely leértékeli az emberiséget, jelentette ki a katolikus egyház fő. 14. Leó a Vatikánban úgy fogalmazott, a technológiai fejlődésnek védenie kellene a felhasználókat a kizsákmányolástól, és erősítenie a demokratikus intézményeket. Hangsúlyozta, választanunk kell, hogy egy új bábeli torony megépítését támogatjuk, netán közre is működünk benne, vagy olyan civilizációt építünk, amely mindenki fejlődését szolgálja. Napos idő lesz, több-kevesebb felhővel, csapadék nélkül. Enyhül a hőség, ma már csak 25 és 33 fok között alakulnak a csúcsok, a szél helyenként megerősödhet. Holnap is a maihoz hasonló idő következik, 24-31 fokkal, és a folytatásban sem tér vissza a kánikula. 30 fok közelében alakulhatnak a maximumok. Hétfőn a napsütésé lehet a főszerep, kedden már valamivel több felhő lehet az égen, egy-egy zápor vagy zivatar is jelentkezhet.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most minden idők legnagyobb slágerei az ország leghallgatottabb rádiójában.
4: Köszöntöm a Retro Rádió hallgatóit 10 óra után. Néhány perccel Vágó Piros vagyok, és már is 2 órás gasztrokalandozásunkat kezdjük meg a rádió konyhát. Persze a kedvelt slágerekkel, például a Neoton Familiától, de indulunk már is a Roxette-tel.

0: Minden idők legnagyobb slágerei Retro Rádió. Már is a tudatossággal, a tudatos táplálkozással kezdünk a rádió konyhában, de a mai napon lesz még szó kézműves sólepárlóról, sőt, mi több, egy hobby pék operaénekesről is. Turcsán Emese, a Kék Zóna projekt Magyarország alapító tulajdonosa, az első beszélgető partnerem. Ugye a kék zónák azok a területei a Földnek, ahol megfigyelték, hogy kiemelkedően sokáig élnek az emberek, de nem csak, hogy magas életkort élnek meg, de mondjuk az utolsó éveikben is aktívak, frissek, mind szellemileg, mind pedig fizikailag. És ugye azt gondolom, hogy ez részben egyéni döntés kérdése, hogy egyénileg eldöntjük, hogy változtatunk, vagy hogy megtartunk bizonyos szokásokat, mondjuk a környezetünkkel szemben is akár.
1: Így van, illetve mindig hangsúlyozunk, hogy nem csak a várható élettartamot szeretnénk növelni, hiszen van egy nagyon csúnya statisztika. Az utolsó 12 évet betegségben töltjük. Tehát az
0: a minőség.
1: Még, igen. Aha. Hanem az egészségben eltöltött évek számát, ami nagyon-nagyon fontos, és ezt lehet életmóddal. Ugye most már nagyon sokat beszélnek arról, hogy a genetika az 20-25%, és az életmód, a környezet az, ami hozzáteszi a többit. És igen, amit mondtál, a saját felelősségvállalás, hogy nagyon-nagyon sokszor mondjuk, hogy igen, de genetika, igen, de hormonális probléma, és igen, de időhiány. Látni lehet a kék zónáknál, hogy ott sem kolbászból van a kerítés, és mégis nagyon gyorsan, nagyon sok fejlődést tudtak elérni.
0: Miből tevődhet össze az, hogy mi egyre jobban éljünk, jó minőségben egyre tovább?
1: Ha már itt vagyok nálad, akkor mindenképp beszéljünk az étkezésről, hiszen ez az egyik alapköve a kék zónás pillérnek. Egyrészt helyi szezonális alapanyagokat igyekeznek beépíteni a mindennapokba. Említetted, hogy nagyvárosban ez nem könnyű, ez valóban így van, azonban Magyarországon is egyre nagyobb az igény arra, hogy megnézzük, hogy 50-60 kilométeres körzetben kik lehetnek azok a kosárközösségek, azok a biogazdák, azok a termelők, akiktől jó minőségű alapanyagokat tudunk vásárolni, és hál' Istennek ez a tendencia elindult. Nagyon érdekes, nem tudom, hogy te megfigyelted, de elindult az is, hogy egyre több értelmiségi, nagyvárosi költözik ki egyébként kisfalvakba, településekre, vágynak a vidéki életre. És hogyha visszatérünk az étkezésre, ami nagyon-nagyon feltűnő a kék zónákban, a helyi szezon és alapanyagokon túl, az például a 80-20-as szabály, ez a harihacsibú, hogy nem eszed tele magad. Ezt nagyon-nagyon nehéz megoldani itthon, amikor azt hallod az étkező asztalnál, hogy amit kiszedtél, azt tedd meg, vagy az étel nem játék, vagy nem pocsékolunk. Egy ilyen kultúrába felnőni, az nyilván ellentétben van azzal, amit a japánok mondanak, bár nyilván ők nem is szedik tele a tányérukat, ahol azt mondják, hogy ha már úgy érzed, hogy kezdesz tele lenni, akkor hagyd abba, mert akkor már valójában megtelt a gyomrod.
0: Milyen nehéz ezt a pontot eltalálni. Meg én régebben úgy voltam vele, hogy a legjobb falatot hagytam utoljára. Ergo, mindent el akartam tüntetni a tányérról, hogy a legutolsó falat legyen a jutalom. Na de az egyenes út ahhoz, hogy az ember bizony túlegye magát. De már is itt van, hogy felhívtuk ezzel a figyelmet erre a kérdésre is, és folytatom a beszélgetést a kék zónákkal kapcsolatban Turcsán Emesével a rádiókonyhában. Most pedig szóljon a Neoton, és a nyár van.

0: Minden idők legnagyobb slágerei Retro Rádió. Folytatjuk már is a beszélgetést Turcsán Emesével, a Kék Zóna projekt Magyarország alapító tulajdonosával. Ugye a hosszú élet helyszínei ezek a kék zónák, ha lehet ezt mondani. És ott fejeztük be, hogy tulajdonképpen nagyon egyszerű lépésekkel tudunk mi magunk is haladni a hosszabb élet felé. Például, hogy nem eszem mindig degeszre magam.
1: Ezért van az, amikor a kék zónákról beszélünk, és azt mondjuk, hogy nem feltétlenül pénztárca kérdése az, hogy milyen szokásokat alakítunk, hiszen az, hogy nem eszem tele magam, vagy az, hogy legalább hétvégén az étkezés után járok egy nagyot, az nem pénztárca kérdése, hanem mindennapi apró szokások, és itt jön be már a saját felelősségvállalás. Ránk nagyon jellemző az, hogy kutyafuttában bekapunk valamit. Nyilván ez vonza is magával, hogy amit gyorsan meg tudunk szerezni, azt vesszük meg a sarkiboltban vagy a benzinkúton, ami nem túl egészséges. Még ők leülnek, megadják a módját, együtt vannak. Itt van például az alkohol kérdése, ami egy kék zóna kivételével, ami

0: hogy talán ez volt a legnagyobb kihívást, hogy célt és motivációt adni, és azt fenntartani. A kékzónákban nagyon jellemző az, hogy mindenkinek van valamilyen célja. Mindegy, hogy ez egy 14 éves tini, vagy egy 98 éves idős. Napi célok vannak, de vannak. Tudják, hogy miért kelnek fel aznap, és nagyon-nagyon fontos, hasznosnak érzik magukat. A mintatelepülésen önismerettel és célkitűzéssel kezdtünk. Honnan tudjuk, hogy honnan hová jutottunk, hogy változtunk-e, ha nem tudjuk, hogy mi a kiinduló állapot, és hova szeretnénk eljutni. És ez nagyon jellemző egyébként a magyar társadalomra, hogy nem rendelkezünk célokkal, ezért kicsit úgy befásulunk, és a mindennapok szürkévé válnak. És ha már csak ezt megtaláljuk a saját ikigájunkat, hogy miért kelünk fel minden nap, az nagyon nagy örömet tud adni, mert ha már statisztikákról beszélünk, ugye, beszéltük azt, hogy az utolsó 12 évet betegségben töltjük, mondhatnánk azt, hogy a közel 15 éve rövidíti meg az életünket az elmagányosodás, és nagyjából ugyanennyit veszel akkor azt tőlünk, hogyha nem rendelkezünk életcélra és sodródunk.
1: De mennyire így van? De ez ugye korábban is így van tulajdonképpen, úgyhogy beszéljünk majd még a célokról Turcsán Nemesével a Rádió Konyhában, amely már is folytatódik. Jöjjön a dilemma!

0: Minden idők legnagyobb slágerei, Retro Rádió. Most már ugye egyre több kutatás lát napvilágot arról, hogy mi lehet a hosszú élet titka, ami egy borzasztó komplex kérdés, hogy mindezt hogy is tudjuk a mindennapokban elérni. Az étkezés mellett ugye már kiemeltük a közösség fontosságát, és azt, hogy mennyire fontosak a célok. Turcsán Nemesével beszélgetek, a Kék Zóna projekt Magyarország alapító tulajdonosával, de hogy vajon az is jó cél lehet, hogy akkor minden reggel kitalálom, hogy mik az aznapi teendőim, és teszem azt, ha van egy kiskertem, akkor kimegyek, és a kiskertben elvégzem a feladataimat?
1: Nem kell nagy célokra gondolni, és pont a kertészkedés azért jó példa, mert szinte az összes kékzónás pillért kipipálja. Onnantól kezdve, hogy van életcélod, felkelsz, hiszen műveled a kertedet, helyi szezonális alapanyagokat termelsz, mozogsz. Magyarországon azt látom, hogy alul értékelik a mozgás fogalmát, és a mozgás az a sport, azon belül is nagyon sokszor a versenysport. És az, hogy gyaloglunk, az nem sport. Az, hogy kertészkedünk, nem sport. Pedig milyen sokat hozzá tud tenni a mindennapokhoz.
0: Milyen derékfájás, tud? Komolyabb átkertészkedett nap után vagy akár. Én emlékszem, most a múlt hét végén átültettem pár növényemet, és már utána, oké, hogy előtte meg letekertem 30 km bringán, ami azért nem sok, de nem is kevés. De hogy akkor úgy ezt már úgy éreztem, hogy jó van, most már elég volt a kertészkedésből is, szóval, hogy dehogy nem, hát az is tud mozgás lenni.
1: Így van, csalóka tud lenni, nagyon át tud mozgatni, és hát ott van egy nagyon fontos tulajdonsága még, hogy hasznosnak érzed magad.
0: Meséljünk, akkor most már térjünk rá a magyarországi helyzetre, mert az elmúlt években ennek egyre nagyobb hype-ja lett, most ez a szó jutott eszembe, és egyre többen szeretnének csatlakozni hozzátok. Milyen módon kell elképzeljük a hazai kékzóna települések kritériumait?
1: Nem volt kritérium. Nagyon-nagyon furcsa módon indult az egész Kék Zóna projekt Magyarország egy személyes indítatásból. Voltak egészségügyi kihívásaim, volt egy baki az életemben, amikor azt mondták, hogy van egy daganatos betegségem, majd pár hónappal később, egy másfél-két hónappal később kiderült, hogy semmi bajom nincs. És eljöttem, hogy ez nem egy különleges sztori. Minden sarkon van ilyen. És akkor elhatároztam, hogy megcsinálom a Kék Zóna projektet Magyarországon, és mindenki kérdezte már később, hogy merted egyedül ezt felépíteni, és mondtam, hogy hát nem gondoltam bele. Tehát fel sem merült bennem, hogy ehhez hány ember kell, nehéz lesz, vagy milyen akadályok vannak. Mentem előre, és azt mondtam, hogy majd úgyis valahogy mellém áll az élet, és így is lett.
0: Látod, néha elég a kis cél. És neked volt, elindultál, és gondoltad, hogy majd alakul aztán a többi hozzá, legyen a lelkesedésed és a tudásod a kezdő tőkéd. Turcsán Nemesének köszönöm szépen a beszélgetést, a Kék Zóna projekt Magyarország alapító tulajdonosával beszélgettem a Rádiókonyhában, ahol hamarosan végre egy közös utazás emlékét idézzük fel Rill Anna Mariban, az Andiamo külön kiadásában, de érkezzen most Diana King.

0: Minden idők legnagyobb slágerei Retro Rádió. Mostani vendégemmel a rádió konyhában egy közös utazás emlékét idézzük fel. A szlovén tengerparton megérkezett ugyanis Rill Anna Maria az Andiamo külön kiadására, és azért mondom, hogy külön kiadás, mert ugye az Andiamo-ban alapvetően Olaszországot vettük gorcső alá, vagy vesszük gorcső alá. Most viszont Szlovéniában jártunk, a szlovén tengerparton, de hát nyilván az eleve a 20 kilométeres tengerparti szakasz ott van Olaszország mellett, és néha csak egy köpés is elég, hogy az ember már átlépjen Olaszországba. Arról nem beszélve, hogy az egész térség történelmét átitatja az Olaszországgal való közös múlt. Neked például Pirán az az egyik fix nyárbúcsúztató helyed, úgyhogy ezért nyilván nagyon sok mindent tudsz mesélni a hallgatóinknak igen. is erről.
1: Hát igen, nagyon különleges hely különben a szlovén tengerpart. Egyrészt nagyon könnyen megközelíthető. Minden nyáron vannak ilyen Isztria vonatok, és van ez a retro Isztria járat. Én például idén azzal fogok menni hálókocsis éjszakai vonattal, ami szerintem önmagában már egy ilyen zseniális történet.
0: Az.
1: És azért, ha úgy nézzük hozzánk, mégiscsak jószerivel ez a tenger van a legközelebb. És ez egy picit érdekesebb különben, mint bizonyos szempontból a horvát tengerpartnak bizonyos részei, mert hogy ez ugye az isztriai rész, ugye ez még azért, amit megszoktunk Horvátországból, természetesen az Adriáról beszélünk, mégis egy 40 kilométeres szakasz az egész Összvíz, Kopertől Portorozsig, és 4 vagy 5 kis tengerparti falut foglal magában, viszont olyan mérhetetlen mennyiségű történelem, kultúra, gasztronómia van ott, hogy ez egész egy ilyen kis ősrobbanás. Piránnal kezdjük, ugye, amiben a zene, a só és Velence, szóval hogy ezek azok a hívószavak, amikre azt lehet mondani, hogy így úristen. 13. századtól beszélünk Piránról. Pirán egy kereskedő kis városként indult ugye ott az Adriának ebbe a kis fajta szegletébe, viszont ahogy elteltek az évek, a tengerparti részt egy kicsit így, vagy a tengeri részt egy kicsit feltöltötték, és akkor alakult ki az a főtéri rész Piránba, ahol ugye veled is sétáltunk. Na és ugye, ahogy telt az idő, az osztrák arisztokrácia, természetesen a Habsburgok nagyon felfigyeltek erre a környékre, nem csak Piránra, hanem Portorozsra egy kicsit jobban, de ez majd a következő sztori lesz, de természetesen Piránra is, mert ugye akkor élt egy iszonyatosan híres zeneszerző, Giuseppe Tartini, akiről ott el van nevezve Piránba a főtér, el van nevezve egy hotel, ami ugye utána az arisztokrácia kedvenc hotele lett, és ugye Tartininek volt pár jó zenéje, én nem azt mondom, hogy nem, de a leghíresebb az az Ördög trillája volt, mert egyszer volt egy ilyen lázálma a pasinak szerintem, álomként emlegetik mindenhol, de ő azt álmodta, hogy álmában meglátogatta az ördög, és felajánlott neki egy zenét, hogy azt ő nyugodtan vegye a saját nevére, és akkor onnantól kezdve az legyen az ő meghatározója. No, és akkor ott van a kis olasz vonal, amit mi nagyon szeretünk, hogy ugye velencei tartomány volt. Hát ez a környék, ha valaki így ismeri a horvátországi részt, ugye azért ott is nagyon-nagyon sok Vrösártól kezdve Porecsig, nagyon sok kisváros, ugye Rovinj, ezek mind velencei tartományok voltak, színes házak, Campanile, mi ez az óratorony, szóval nagyon-nagyon sok minden mutatja ugye azt az időszakot, na ugyanez megtalálható Piránba is, csak nagyon-nagyon kicsibe.
0: Ezzel a lendülettel folytatjuk tovább akkor a Stile di Vita online magazin főszerkesztőjével, Rill Anna Marival, akivel a szlovén nagyon pici Portorozs Pirán tengerparti részéről beszélgetünk itt a Retro Rádió konyhában, és hamarosan jön az Edda, elhagyom a várost slágere.

0: Minden idők legnagyobb slágerei Retro Rádió. A Rádió Konyhában Portorozs és Pirán környéke mutatkozik most be az Andiamo külön kiadásában Rill Anna Marival, akivel ugye alapvetően Olaszországot vesézzük, de a Szlovéniában tett kirándulás abszolút kötődik Olaszországhoz is, és Piránban kezdtük a kirándulásunkat.
1: És ami nagyon-nagyon fontos Piránba, és akkor itt már egy kicsit megyünk a gasztronómia felé, amit megtapasztaltunk mi is, amikor kint voltunk, ugye ez a só. És ez egy nem akármilyen sólepárló, szóval Európában eleve nincsen túl sok sólepárló, de olyan, mint amilyen Piránban van, olyan konkrétan sehol nincsen. Ez egy eredetvédett terület, 14. század óta ugyanazzal a kézi technikával dolgozzák fel a sót. Szóval igen, egészen elképesztő. Olyan szinten nincs gépesítés, és Piros, te ezt láttad, amikor ott voltunk együtt, hogy nem tudom, egy bicikli nincsen bent, szóval, hogy semmi az ég egyadt a világon. Tényleg ott vannak ezek a kis medencék, ott vannak láthattuk ezeket is, ezeket a kézi eszközöket, amikkel a sót kiszedik, ugye hát ez a só lepárlás, ez úgy működik, hogy a medencéknek az aljáról szokták felszedni a sót. Na ez már eleve egy sokkal nemesebb só itt, mint bárhol máshol, pont a kézi megmunkálás miatt. Na de ugye a sóvirág, amit mindenki így a high-end kategóriának tart, így a sónak az életében, na az aztán tényleg itt a mert hogy az is kézműves. Ez kirakódik a medencéknek az oldalára. Uh-huh. Igen, és erre nagyon-nagyon kell vigyázni, mert ez pillanatok alatt el tud kezdeni fertőződni.
0: Ja,
1: egy az, hogy elszíneződik, ennek hófehérnek kell valahogy maradnia, na és ezt is a természet adta nekik, mert van egy petola nevű ilyen alga és ásványi anyagokban gazdag, ilyen réteg, ami önmagától alakul ki, és lefedi ezt az egészet, és amikor kialakul ugye ez a sóvirág réteg, akkor mennek az emberek a kis botjaikkal, ez egy ilyen...
0: Mint egy gerebje, csak ugye nincsenek
1: fogai.
0: Igen,
1: pontosan,
0: nem fog nélküli,
1: az. Így van.
0: Teli gerebjével.
1: Azzal szedik le ugye ezt a petolát, és ott van alatta azaz olyan szinten világminőségű sóvirág, amit a világ összes felső kategóriás konyhájába használnak. És ami nekem az egyik legnagyobb
0: kedvenc... És egyébként ilyen ebben az időszakban látványos igazán,
1: hogy
0: mert
1: nem.
0: Ugye kell neki ez a meleg, igen, és a nyári időszak, amikor a nagy sóhalmok állnak is, tehát ténylegesen látni ezt működni, amikor mi voltunk, akkor még nem, tehát szezon eleje így volt van. Nagyon, de az július-augusztus az igazi, csak hát ilyenkor meg meleg van nyilván a látogatáshoz. A korai órák hogy szokták javasolni.
1: Igen. A sóvirághoz, ahogy te is mondtad, ezt nagyon jól mondtad, kell a napsütés, és kell a nagyon-nagyon nagy meleg, és a szélcsend.
0: Ja, igen.
1: A szél egy bizonyos szakaszához kell a legelején, de nagyon kevés ideig kell a szél, és utána full szélcsend kell ahhoz, hogy a sóvirág az pontosan azt a fajta minőséget adja.
0: Abszolút, és nagyon izgalmas látni tényleg ezt az egész folyamatot, ahogy az készül. Rill Anna Marival folytatom majd az Andiamo külön kiadását, a Rádió Konyhában most pedig jöjjön a Self Control Laura Branigannel.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: Hírek a Retro Rádióban.
2: Fontos elővárosi vasút újul meg, négyszer annyian utazhatnak majd rajta. Busz és autó végzetes ütközése Hajdú-Biharban. Már telefonon riasztják a véradókat. Jó napot kívánok, Fülöp Attila vagyok. Megújul a Budapest-Veresegyház-Vác vasútvonal. Uniós támogatással 174 milliárd forintot költenek rá 2030-ig, írta közösségi oldalán a közlekedési és beruházási miniszter. Vitézi Dávid szerint a mostani 1-2 helyett 4-6 korszerű szerelvény közlekedhet majd óránként, akadálymentesítik az állomásokat, parkolókat építenek. Hozzátette, egyre többen ingáznak a környékről a fővárosba, és ha vonzóbb lesz a vasút, sokan leteszik a kocsiukat, így az utasforgalom akár a 3-4-szerese is lehet a mostaninak. Busz és személykocsi ütközött tegnap este a 4-es úton, Debrecen és Ebes között. Az autó sofőrje meghalt. A buszon 68-an utaztak, közülük 10 sérültek meg, könnyebben. Még vizsgálják, mi okozta a végzetes balesetet Hajdú-Biharban. Újabb 3 területen kutathatnak földgáz és kőolaj után. Baracska, Békés Csaba és Nagy-Lengyel térségében indulhat meg a munka a szaktárca által kiírt koncesziós pályázat alapján. Egyébként szépen termelnek a hazai szénhidrogén mezők. A tavalyi eredmények is hasonlóan alakultak, így földgázból a lakossági felhasználás 60%-át itthonról biztosították. Már telefonon is toboroznak véradókat. Egy kísérleti programban azokat keresik meg, akik már adtak korábban vért, és arra ösztönzik őket, hogy ismét segítsenek. Nyáron rendszerint visszaesik a véradók száma, miközben a biztonságos hazai ellátáshoz naponta 1600-1800 önkéntes kell, mondta a rádiónknak Tordai Attila, a vérellátó szolgálat főigazgatója.
3: Megváltozott munkaképességű kollégák dolgoznak a call centerben, az OVS a saját adatbázisából. Régiókra, földrajzi szempontokra és a korábbi véradási aktivitásra, nemre és vércsoportra való tekintettel speciális listákat küld a call centerbe. Nyomon is tudjuk követni, hogy a megcélzott személyek közül hányan jöttek el végül vért adni, és milyen volt a sikeressége a célzott projekt a nyári nehéz időszakra időzítve.
2: Napos idő lesz, több-kevesebb felhővel, csapadék nélkül. Enyhül a hőség, ma már csak 25 és 33 fok között alakulnak a csúcsok, a szél helyenként megerősödhet. Holnap is a maihoz hasonló idő következik, 24-31 fokkal, és a folytatásban sem tér vissza a kánikula. 30 fok közelében alakulhatnak a maximumok. Hétfőn a napsütésé lehet a főszerep, kedden már valamivel több felhő lehet az égen, egy-egy zápor vagy zivatar is jelentkezhet.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most minden idők legnagyobb slágerei az ország leghallgatottabb rádiójában.
4: Köszöntöm a Retro Rádió hallgatóit, Vágó Piros vagyok, ez pedig 2 órás gasztrokalandozásunk a rádió konyha megtüzdelve slágerekkel, úgyhogy Santanát is halljuk, majd Chad Krögerrel a Szelevi is érkezik, most pedig jöjjön a Joy-jal a Valeria Retro Rádióban.

0: Minden idők legnagyobb slágerei retro rádió. Kalandozásunkat már is folytatjuk itt a rádió konyhában, Szlovéniában, Rédl Anna Marival, a Stiledi Vita online magazin főszerkesztőjével. A Pirani Sólepárlónál hagytuk abba, hogy egyrészt micsoda kézi munka, ami ott folyik, tehát hogy kézzel szüretelik úgymond a sót, és csodás már ezt a folyamatot is látni, meg hát a sót kóstolni.
1: Ugye minden, többfajta sót lehet kapni, lehet egy kicsit durvább szemű sót kapni, szóval főzéshez is használható ez a só, de azért a sóvirág az a luxury kategória, szóval azt nem főzögetjük.
0: Nem, azt csak, hogy a legvégén meghintjük vele a sztéket, vagy van, az esetleg az étel egy ajándéka. Salátát, egy desszertet,
1: igen,
0: bármi
1: az
0: ilyesmit.
1: Az étel ajándéka, és tényleg mehet bármire. Nagyon jól mondod, az édestől, a sósig, a keserűig, mindennek utána ad egy olyan plusz, kihozza az ízeket.
0: A desszertre pont eszembe is jutott ugye a sós csokoládé, mert igen, hogy azt is lehet kapni,
1: hogyne?
0: És hogy hát mennyire jót tesz a csokoládénak is egy ilyen fleur de
1: szel. Hát de hogy bárminek tovább megyek, ettem már más országokból is sólepárlókból hozott édességeket, de tényleg amikor arról beszélünk, hogy a Pirani az valami egészen különleges, és valószínű, hogy nagyon sokat számít, mint minden másba a kézi megművelés. És akkor ugye a felhasználás az nagyon fontos, mert hát Pirán azért nyilván bőven ott van a tengerpartnak a környékén, azért egy tengeri sügérhez, egy fekete tinta halas risottóhoz, ugye, ami ezeknek, ennek a helynek a maga a kifejezetten autentikus ételei. Itt lehet, ezen a környéken a legfinomabbakat itt lehet enni, szóval ezekhez használni ezt a piranisot, és ezt szerintem muszáj kipróbálni. És ami nagyon fontos a sólepárlókban, szerintem azért is érdemes elmenni, ezt hozzáteszem, a legtöbb sólepárlóban így van, de Piránnál is így van, hogy ezeken a helyeken készülnek a rózsaszín flamingók. Igen, mert ugyanis a flamingó eredetileg fehér. Vannak ezek a kis színes rózsaszín algák, amik megélnek a sólepárlóknak a medencéibe, és ugyanez van például Torrevillában, ugyanez van például Piránban is, ez van Szardínia szigetén is. Oda mennek a flamingók, előszeretettel kieszegetik ezeket a rózsaszín algákat, és ők maguk berózsaszínesednek tőle. Úgyhogy ha valaha látnak az emberek élőben rózsaszín flamingót, akkor azonnal keresenek sólepárlót a környéken. És akkor ugye utána ott van Portoros, a következő szomszéd kis falu, ami már nevéből is a rózsák kikötője, ugye már is egy kis eleganciáról
0: Portorózá,
1: beszél.
0: Ugye? Valahogy Portorózá, valahogy így.
1: Aha. Hogy már is az eleganciáról beszélünk, nem véletlen. Ugyanannyi idős Portorós, mint Pirán, 13. századról beszélünk itt is, viszont a 19. században tudott így erőre van, kapni, aha, így van, és nevet szerezni magának, amikor az előbb említett osztrák Habsburg arisztokrácia fölfedezte magának, mint üdülő területet, mert ugye ott van a só, továbbra is, azért az onnan...
0: A jótékony hatásával, amit nem csak az ételen keresztül,
1: van, hanem
0: a
1: bőrbe, meg a bőr, meg a szervezetre, meg a tüdőre gyakorolt hatása. Szóval ugye a Pirani só nem áll meg a falutáblánál, hanem azért ott mindenhol megy tovább. Úgyhogy azért mondom, hogy előszeretettel jártak ide fürdőzni az osztrákok. Itt szépen elkezdett kialakulni különböző gasztronómiai flow még emellé. Például ugye az olívaolaj. Hogy itt már egy picit, nem túlzottan, de egy picit akár magasabb fekvésű területek is vannak, ami nagyon kedvez különben az olívaolajnak.
0: Ami pedig kedvez nekünk, és itt vissza is kanyarodnék az előző órai témánkra, ugye a hosszú élet titka, a kékzónákról beszélgettem vendégemmel, de folytatjuk még Rédl Anna Marival is a szlovén élmény beszámolót, és ezúttal pedig az olívaolaj lesz majd fókuszban. Na meg most a zenéink, úgyhogy Lady Gagával folytatódik a rádiókonyha.

0: élünk, de mégis van egy ilyen látsága, hogy itt például van a halleves, amit ugye ismerünk a franciáknál, meg bizonyos helyeken, és ezek ilyen különböző...
1: Picit eltérnek.
0: Igen, különbözőek tudnak lenni.
2: Nagyon más, mint a mi halászlevünk.
0: Nagy, az teljesen biztos, mivel maga a halálomány is más, amit beleraknak. Viszont itt egy eléggé erős ilyen olívaolaj telítettsége van, és ettől egy ilyen nagyon sejmes, olyan szinten sejmes hallevest kapunk, amilyet nem tudnak sehol máshol csinálni, még termomixel sem. Azt szerintem érdemes megkóstolni, és akkor ami még itt nagyon-nagyon fontos, ami már nem ugye az olívaolaj, hanem a szarvasgomba. És ugye itt nem csak a nyári és a téli fekete szarvasgomba, ami érdekes, hanem a fehér, ami egy viszonylag nagy kuriózum, ha nem is annyira világhírű, mint a piráni só, de nagyon-nagyon híres, és nagyon-nagyon különleges. Na és akkor az én nagy kedvencem, amivel tényleg itt bezártuk az utazásunkat, ugye az Muggia, ami már Olaszország, ez az isztriai olasz átmenet, de mégis ez az Isztriának a zárása, mégis egy picit érzed, akár a gasztronómiájába, akár a hangulatba, akár a növényzetbe, mindenbe, hogy ez még az Isztria. Uh-huh. Ugye itt például az ételek is már egy picit nagyon érdekesen kombinálódnak, mert például Muggianál már egy picit a terroár is érződik. Van a ripieni, ugye ez az a kalamári ripieni, ez a leghíresebb ételük.
1: Töltött kalamári,
0: uh-huh. Így van, amit kenyérrel, petrezselyemmel, sajttal összekevert kis töltelékkel töltenek meg, és egy ilyen paradicsomos öntet van rajta. Hogy ugye itt már egy kicsit érezzük a terroárnak a hatását is, és nem a kalamári miatt, hanem a paradicsom miatt. Úgyhogy egy ilyen kis legenda is van különben a muggiai konyhának a kialakulásáról, és ez különben tényleg érződik abba a pár étteremben, ami ebbe a kisvárosban van. És ugye azt tartja a legendárium, hogy régen a halászok a legjobb falatokat nem vitték ki a piacra eladni, hanem hazavitték, és ugye otthon készítették el az ételeket. A ma is azt lehet érezni, amikor elmész az étterembe, hogy jellemzően nagyon otthonos ízűek az ételek, amiket főznek. És pont ezért, mert ugye az ottani kis éttermek a családi konyhából nőtték ki magukat, olyan rusztikussága van, hogy valójában lefotózni sem akarod, mert nem szép.
2: Na hát nagyon köszönöm szépen ezt a minden részletre kitérő élménybeszámolót, tehát a szlovén tengerparton kalandoztunk az elmúlt percekben a Rádió Konyhában, az Andiamo külön kiadásában Rill Anna Marival, a folytatásban pedig jöjjön Lady Gaga Just Dance slágere.

0: Minden idők legnagyobb slágerei, Retro Rádió. Egy nagyon különleges vendéggel folytatódik már is Rádió Konyha, Kovács Gábor operaénekessel. És akkor itt sokan tehetik föl a kérdést, hogy oké, de ez mégiscsak egy gasztromagazin, a Rádió Konyha. Már is mondom, Kovács Gábornak a hobbija kenyér, pizza, kalácssütés, illetve mindaz, ami eszek mellé jár. Tehát a pizzának nem csak a tésztájával szeret foglalkozni, hanem nyilván például a feltétezéssel is. Igen kacifántos módon jutottál el oda, hogy operaénekesként tevékenykedsz, mert hogy alapvetően gazdaságinformatika szakon végeztél, de hogy egyáltalán nem áll távol tőled az sem, és nagyon örülsz neki, hogy ez a nagyon kreatív művészeti ág kiegészül ezzel a kicsit földhöz ragadtabbal. De hogy miért kezdtél el egyáltalán a sütés felé fordulni?
1: Ugye először csak az ízéért csináltam, utána néztem, hogy hú, ez azért egy kicsit több, mint az íz, hanem ennek vannak különböző jótékony hatásai is, és akkor sokkal könnyebben emészthető, nem emeli meg úgy a vércukorszintet, akkor a glutén az lebontódik, nem kell belőle megenni 10 szeletet, hanem elég 2 szelet, mert sokkal jobban laktat. Szóval így utána egy kicsit így belementem ezekbe a dolgokba, és nem bántam meg, mert nagyon finom dolgokat tudok csinálni, kocsvasztani ott otthon a konyhába.
0: Most egy csomó úton el tudok indulni abból, amit mondtál. Ugye az egyik az, hogy mégiscsak a megjelenésedből is élsz. Azért egy operaénekes, aki kiáll a színpadra, mutatós kell, hogy legyen, az soha nem merült fel, hogy lehet, hogy nem ezt a hobbit kéne, hanem mondjuk a barbecue-t, vagy a salátakészítés tudományát elmélyíteni?
1: Nagyon szeretem a salátát is. Én kint éltem Olaszországban 4 évig, és én Olaszországban azon kívül, hogy az operának a bizonyos dolgait megtanultam, tanultam hangképzést, a belkántót, én ott sokat tanultam az olasz életről, az életérzés, az olasz táplálkozásról, és én ezeket mind hazahoztam magammal, és itthon ezeket tartom. Szeretem a töltött káposztát is, de nyilván nem eszem meg minden nap, hanem inkább próbálom a pasztát, az olasz tésztákat. Ugye szerintem ez a kenyér, hogy én ebből a kenyérből is megeszek mondjuk naponta 1-2 szeletet, azért az nem annyira hízlal. Szerintem mindennek a titka mértékletesség.
0: Emlékszel-e az első kenyeredre, pizzádra, bármi, ami már saját kovásszal készült, amire már azt mondtad, hogy most lehet, hogy akár az is, hogy nem sikerült, de az elsőre.
1: Persze, emlékszem, azt pont a menyasszonyommal csináltuk otthon, már azért nem volt olyan túl korán, sőt, már szerintem nagyon későn volt, ilyen 10-11 óra körül sülhetett ki. Egy piros vas lábasunk van, és akkor beraktuk, kisütöttük, ugye otthon a sütőbe, és amikor felnyitottuk a tetejét, akkor szépen szét volt nyílva, és egy tök jó kis kenyér nézett vissza hozzánk, és olyan boldogok voltunk, úgyhogy ezért emlékszem, mert együtt csináltuk a párommal, és hogy boldogok voltunk az eredménytől.
0: Valószínűleg hallgatóinknak is megvannak a hasonló emlékei az első, akár kenyérről, de bármilyen az első tepsi süteményről, és akkor a sort még folytathatnánk, de folytatjuk mindjárt Kovács Gábor opera énekessel a Rádió Konyhában, előbb-utóbb pedig megszeljük a kenyeret is itt előttünk. Jennifer Page és a Crush, ezzel folytatom most.

0: Minden idők legnagyobb slágerei Retro Rádió. Mostani beszélgető partnerem a Rádió Konyhában Kovács Gábor, operaénekes, aki hobbiból kenyeret, pizzát, kalácsot süt saját kovásszal. És hát nekem már volt próbálkozásom kovásszal, amikor még nem tudtam, hogy így hívják, és hogy mennyire érzékeny jószág, akkor bezzeg sikerült, de aztán, amikor mondjuk kifejezetten ezért álltam neki kovászt készíteni, hogy majd néhány nap múlva azzal én süssek valamit, akkor just se jött össze, szóval azért ez nem egy könnyű mutatvány, úgyhogy lehet, hogy ehhez kell az, hogy te gazdasági informatika szakon végeztél, és megvan benned az a precizitásra való igény vagy hajlam, ami ehhez talán szükséges.
1: Ha legközelebb szükséged van kovászra, akkor csörögjél rám, és akkor hozok neked.
0: És ezt én nem fogom meghalasztani, szerintem.
1: Nem, hát hogyha úgy csinálod, ahogy mondom, hogyha úgy kezeled, és azokat az arányokat betartod, akkor biztos, hogy nem.
0: Igen. Jó. Tudom például, hogy van olyan pizzaműhely, vagy étterem, ahol még el is nevezik a kovászt, tehát nyilván ők folyamatosan használnak, vagy visszatöltenek valamennyit a régiből, vagy meghagynak, és akkor azt etetgetik nálad is, ilyen?
1: Mindig hagyok, ez már egy több éves élő lénynek is mondhatni, aha, és én ez tényleg minden nap foglalkozom, minden reggel megetetem, amikor elmegyek otthonról mondjuk 3-4 napra, akkor viszem magammal, hogyha mondjuk nyaralni megyünk, akkor berakom a hűtőbe, egy kicsit hagy pihenjen, és akkor hazajövök, akkor újra visszafelerősítem.
0: De várjál, akkor ha elviszed magaddal dobozkában, akkor mellé viszed a lisztet is dobozkában, amivel majd meg kell letetned.
1: És még a szűrt vizet is.
0: Hű, jó. Figyelj csak, ugorjunk vissza. Ha jól tudom, akkor közvetlenül az egyetem elvégzése után mentél ki Olaszországba
1: közben. Igen.
0: Tehát azért neked már akkor elindult az, hogy jó, de hát én mégiscsak meg vagyok hájtva egy olyan tehetséggel, amit ki kéne bontakoztatni.
1: Hát ez már elindult a gimnáziumba. Ez már elindult, mert a szijátszó szakkörben vettem részt, ugye én kollégista voltam, és ez nagyon jó volt, mert nekünk minden délután szilenciumra kellett menni, ugye a tanulószoba volt, hogy másnapi órákra felkészüljünk. De aki színjátszózott, vagy énekórára járt, azért annak voltak különböző kiváltságai, hogy elengedték a szilenciumról, hogy én most például énekórára menjek. Hát jó, most már így bevallom, hogy nem mindig az énekórán kötöttem ki, hanem volt, hogy máshol.
0: Külön utakra jártál. Jó, oké. Igen, és a vallomások akkor idejében vagyunk, hallgatlak.
1: Igen, úgyhogy igazából a gimnáziumban elkezdődött ez a művészet iránti szeretet, és Miskolcon beiratkoztam Simonné Emese tanárnőhöz éneket tanulni, és akkor ő mondta nekem először, hogy lehet, hogy meg kell próbálni ezt a klasszikus vonalat is, mert lehet, hogy ebben a hangban azért több van.
0: Wow.
1: És akkor így indult el.
0: Hogy jött akkor Olaszország ebből, mert ez még nem egyenes?
1: Tudod, itt minden véletlen. Olaszországból volt itt egy úriember, akivel én találkoztam, és szóba jött, hogy hát azért, hogy én énekelni szoktam, meg mutattam neki egy felvételt, és ő azt mondta, hogy hát, hogy ő, neki van egy ismerős a Puccini Fesztiválnál, nevezetesen a igazgató, és akkor minden évben, minden nyáron szokott lenni egy ilyen mesterkurzusszerű képzés, ami általában ilyen 2-3 hetes, és akkor jött az e-mail, hogy megvan beszélve, és akkor én mehetek ki. És akkor fogtam, beültem a kocsiba, és akkor kimentem.
0: Hallottunk akkor ezek szerint az olaszországi kitérőről is, meg hát nyilván ott is szívtad magadba az alapanyag szeretetét és ismeretét így a sütés kapcsán. Kovács Gábor operaénekessel mindjárt folytatódik a Rádiókonyha, kenyeret szelünk, és ha minden igaz, még ő is dalra fakad, de előbb fakadjon dalra a bikini, széles, tágas a tér a Rádiókonyhában.

0: Minden idők legnagyobb slágerei Retro Rádió. A Rádió Konyhában a mostani utolsó vendégem Kovács Gábor operaénekes, aki viszont egy gyönyörű saját maga által készített kovászos kenyérrel a hóna alatt érkezett hozzám. Ezt eddig itt nézegettük, és eljött az idő, hogy végre megszegjük. Most, ez most így emlékszel, hogy mi van benne?
1: Igen, 50% olasz liszt, van benne 30% magyar liszt, és van benne egy 20% hát egy croissant liszt keverék.
0: Aha.
1: Én azt csak az íze miatt nagyon-nagyon szeretem.
0: Mindjárt szeretném már megvágni ezt a kenyeret, bár egy borzasztó bugyuta késünk van, tehát itt nyilván nincs kenyérvágó kés, és ezt ne árulják majd el a műszaki igazgatónknak. Szóval egy nagy tálcán hoztam be a kenyeret, a pulttól messzebb van, egy mikrofont odarakunk, mert szeretném hallani a ropogását, de előtte megkérdezlek, hogy amikor nekiállsz egy ilyen akár kenyérsütésnek, pizzasütésnek, bármi ilyesminek, akkor szoktál-e zenét hallgatni, vagy énekelni?
1: Hát mikor, hogy? Hát valamikor tankcsapdát hallgatok, valamikor, hogyha készülök valamelyik koncertre, akkor azokat a dalokat, azokat a darabot hallgatom, amire készülnöm kell.
0: Aha.
1: Szóval ez így nagyon a hangulattól függ.
0: Figyelj, most azt fogom a hallgatóknak mondom, hogy az én mikrofonomat fogom oda nyeszegtetni a kenyérhez, és akkor megfogom a kést, és megvágom ezt a gyönyörűséget, úgyhogy egy pici nyekergést fognak hallani. Na.
1: Igen.
0: Én közben lehajolva dumálok, tehát már a kenyér szintjén vagyok.
1: Ropog. Na, kíváncsi leszek a belezetére.
0: Hát ez nagyon szép.
1: Wow, tényleg nagyon jó lett.
0: Gábornak tetszik, amit csinál.
1: Igen.
0: És egyébként rajtad nincsen füles. Én a fülesben nagyon jól hallottam a kenyér ropogását. De jó illata van. Én érzek rajta valami nagyon pici savanyút, de az pont akkor ez a tejsav illat, gondolom.
1: Igen.
0: Úristen, muszáj, hogy megkóstoljam, most akkor tovább nyeszeknettem, de közben már visszavettem a mikrofont, ezt már nem fogjuk leközvetíteni. Nagyon rendben van. Nagyon köszönöm, mert ez egyébként egy nagyon jó élmény, és különösen így, ahogy így ezt elmesélted, meg ahogy beszélsz róla. Hát mit szólsz hozzá, hogy mit fogsz előadni?
1: Jaj, ki is ment a fejemből.
0: Szegény,
1: ki is ment a fejemből.
0: Akkorára nőtt Gábor szeme, hogy így, úristen, ja tényleg, én most itt nekem énekelnem kell.
1: Mennyit, egy pár sor elég, ugye?
0: Persze.
1: Oké. Okay.

Ezzel az énekkel búcsúzom is a Retro Rádió hallgatóitól, és kívánok nagyon kellemes hétvégét, amíg hátra levő napokra. Köszönöm a figyelmet, Vágó Piros vagyok, most pedig jöjjön Sissy Catch!

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Egy kis nyári feltöltődés még a hűtőnek is jár.
2: Töltse le a Family Frost applikációt, és töltse fel a készleteit előre. Ha most 15 000 forint felett vásárol Fish and Chips, 20 000 forint felett Fornetti terméket adunk ajándékba. Részletek frost.hu. Family Frost, a gyors fagyasztott fogások szakértője.
3: És a sült krumplié.
4: Valahol épp most kattintanak a megrendelem gombra. Valahol épp egy márka mellett döntenek. Vajon ez a te ajánlatod?
5: Különböző történetek, egy közönség. A rádiók hetente közel 6 millió fő bevásárlót érnek el. Hirdess rádióban, ismerd meg a rádió erejét. Miért rádió.hu?
6: Elnézést, ez mindig ilyen kedvező áron volt?
7: Igen.
6: És ez?
7: Igen.
8: A DM-nél tényleg mindig megéri vásárolni, hiszen nálunk garantáltan tartós áron szerezheti be kedvenceit. Választa a Balea Soft Flower 200 ml-es deósprét harangvirág és hortenzia illattal mindössze 379 forintért. Többet kapok a pénzemért. DM, mindig megéri.
9: Sportos suli kezdés kedvező áron. Keresd az Adidas Tensaur gyerek sportcipőt 14.990 forint helyett 9.990 forintért. Augusztus 3-a és szeptember 13-a között áruházainkban a decathlon.hu-n vagy az appban. Decathlon. Kezd a sulit sportosan!
10: Kezd a tanévet a Deichmannnal. Gyerektornacipők már 2990 forinttól. Sőt, most még édesebb a suli kezdés. Gyerekcipő vásárlás mellé ajándék Nesquik eperézi szelet jár a készlet erejéig. Regisztrálj és nyerd meg a Deichmann iskolakezdési ajándékcsomagok egyikét. További részletek üzleteinkben és online. Deichmann.
11: Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból! Szombattól vasárnapig a friss füge darabja csak 349 forint, legalább két termék vásárlása esetén, minden második darab pedig csak 99 forint. Lidl, igazán megéri. Az év zöldség gyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
12: Készülj az új szezonra a CCC-vel! Most a második olcsóbb termékárából 50% kedvezményt kapsz, amit Modivo ajándékkártyán írunk jóvá. Válassz a Reebok, Adidas, Vans, DC és Converse kínálatából. Szeptember 6-ig érvényes a CCC üzletekben. Részletek a szabályzatban.
0: A reklám után.
13: Hírek a Retro Rádióban.
14: Még épül, de már hatásos a paksi fenéküszöb. Nem csak válsághelyzetben kell takarékoskodnunk a vízzel. Elindult a hajsza a Los Angeles-i olimpia belépői után. Jó napot kívánok, Fülöp Attila vagyok. Jól halad a fenékküszöb építése Paksnál, ezért a Dunán elsüllyesztett bárkákat másként vetik be a folytatásban, mondta közösségi oldalára feltöltött videójában a honvédelmi miniszter. Ruszin Szendi Romulus hozzátette, szinte megállás nélkül dolgoznak, így a műszaki építmény már jobban duzzasztja vissza a Dunát, mint a bárkák. Ugyanakkor ezeknek is lesz dolguk még, a kövek mély vízbe juttatását segítik majd. Magyar Péter miniszterelnök szerdán arról beszélt, hogy vasárnap éjfél elkezdik visszakapcsolni a most nem működő blokkokat, és a jövő csütörtöktől, péntektől ismét teljes kapacitással üzemelhet a paksi atomerőmű. Bár enyhült a rendkívüli hőség, továbbra is takarékoskodnunk kell az ivóvízzel. A zavartalan ellátáshoz hosszabb távon is fontos, hogy megfontoltan használjuk a vizet, mondta a rádiónknak Reitner Krisztina, a Magyar Víziközmű Szövetség főtitkára.
15: Naponta körülbelül egy ember 100 liter vizet használ el, és ebből főzésre és ivásra maximum 4 litert, és a többit azt minden egyébre. És az lenne nagyon fontos, hogy apró lépéseket is tegyünk, például mellőzzük az utakjárdák locsolását.
14: Pusztító támadást intéztek az oroszok a közép-ukrajnai Krivij Rih városa ellen. Többek között az egyik bevásárlóközpontot vették célba. Legalább 15-en meghaltak, több mint 130-an megsebesültek, köztük 23 gyermek. Két hullámban rohamozták a drónok az ukrán elnök szülővárosát, úgy fél órás különbséggel, ami Volodymyr Zelenszkij szerint arra utal, hogy másodjára kifejezetten a mentőket akarták elpusztítani. Már több mint 6 millió belépőt adtak el a két év múlva esedékes Los Angeles-i olimpiára. Az első körben kibocsátott jegyek szinte mindegyike pillanatok alatt elfogyott. A következő értékesítési kör valamikor jövőre lesz, hogy pontosan mikor, azt egyelőre nem tudni. Los Angeles 1932 és 1984 után harmadszor ad otthont a nyári ötkarikás játékoknak. 353 versenyszámban avatnak majd bajnokot, ez rekord. Napos idő lesz, több-kevesebb felhővel, csapadék nélkül. Enyhül a hőség, ma már csak 25 és 33 fok között alakulnak a csúcsok. A szél helyenként megerősödhet. Holnap is a maihoz hasonló idő következik, 24-31 fokkal, és a folytatásban sem tér vissza a kánikula. 30 fok közelében alakulhatnak a maximumok. Hétfőn a napsütésé lehet a főszerep, kedden már valamivel több felhő lehet az égen, egy-egy zápor vagy zivatar is jelentkezhet.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
13: És most minden idők legnagyobb slágerei az ország leghallgatottabb rádiójában.
3: A mikrofonnál Jurásek Balázs, nagyon kellemes szombatot kívánok, és ez most tényleg az, nem pusztulunk el a hőségtől, úgyhogy a kinti programoknak is kedvez a mai nap, meg persze jönnek a legnagyobb slágerek is a repülőktől, a Maroon 5-tól és Michael Sambellótól. Ez a Maniac.

Retro Rádióban csak olyan slágerek szólnak, amiket ismer és szeret. Kedvencei a 80-as. A 90-es. És a 2000-es évekből. Legnagyobb slágerei. Retro Rádió.

Minden idők legnagyobb slágerei retro rádió. Gondoltam, ezt most úgy is le lehet játszani, hogy nem arra gondolunk közben, hogy na, megint afrikai kánikula van nálunk is, mert szerencsére pont remekül érezhetjük magunkat odakint, a légkondit sem kell bekapcsolni idebent, és úgy néz ki, a holnapi napunk is hasonlóan alakul, de a jövő hét elején újra elérhetjük a 30 fokot. A 40-et nem, arra már nem nagyon mutatkozik igény, úgysem, viszont itt vagyunk a jó kis ünnepi hosszú hétvégén derekán, remélem jut idő pihenésre, kikapcsolódásra is, úgyhogy ennek szellemében hozom már ebédidőben a közös nagy kedvenceinket. Itt lesz a Bombon és a Holnaptól. Cindy Lauper bulizik a lányokkal, jön a Girls Just Wanna Have Fun, és Gloria Estefántól is joggal várjuk el a táncos ritmusokat. Ez az Everlasting Love.

0: Minden idők legnagyobb slágerei. Retro Rádió.
1: Holnaptól nem érdekel, hol jársz és kivel, hogy ki az újabb áldozat, ki téged elvisel. Holnap már nem érdekel, miért voltál ilyen, nem magyarázd a lényeg.

Minden idők legnagyobb slágerei Retro Rádió. Azt hiszem szépen bekezdtünk így szombat délidőben. Az egyik kedvenc buli slágerem a Walk the Moon és a Shut Up and Dance. A négy napos hétvége programjai nem zárultak le azzal, hogy elmúlt augusztus 20-a, ma is sokfelé lesz lehetőség a szórakozásra, de az se baj, ha csak otthon vagy baráti társaságban töltik az időt, nem muszáj feltétlenül a nyakunkba venni a világot. Augusztus 22-e van Menyhért és Miriam napja, a hölgyeknek, uraknak sok boldogságot, meg persze a ma szülinapozóknak is. A 06-20-22-22-122-esen ma is várom az üzeneteket. Egy szülinapos már érkezik is, igaz, nem személy, hanem lemez. 1986. augusztus 18-án jelent meg az a korong, ami nem csak a Bon Jovi zenekart emelte szupersztár státuszba, de simán mondhatjuk, hogy rock történelmet írt, és a rajta szereplő slágerek az idei turnén is természetesen felcsendülnek. A banda most éppen a brit szigetek felé veszi az irányt, hogy ott is megdörrenjenek ezek a mai napig időtálló rock himnuszok. Arról nincs ugyan statisztika, hogy világszerte hány srác és lány szobájának a falán virítottak ott a posztereik, de itt is sok-sok millióról beszélhetünk, az én szobámban is ott voltak természetesen. Ez a Slippery When Wet című lemezről, a You Give Love a

Minden idők legnagyobb slágerei Retro Rádió. Rúzsa Magdinál nincs megállás, tegnap Aszódon lépett fel, ma este pedig már Siófokon varázsolja el a közönséget. Gyors egymás utánban jönnek az elképesztő bulik, mert ugye ugyanezen a helyszínen holnap már Demjén Ferenc koncertezik, azaz este pedig a miénk, a Retro Rádió közösségé, hiszen a regisztrációs jegyek rekordgyorsasággal fogytak el. Ezzel kapcsolatban is jöttek üzenetek, Zsuzsanna azt írta, hogy ők sajnos nem tudnak elmenni, de van 4 jegye, mert a társaságból ketten is tudtak regisztrálni. Hát Zsuzsanna, szerintem dob ki a Facebook oldaladra, aztán pillanatokon belül lesz annak gazdája. És szerintem ez is fontos, hogyha tényleg valakinek valami közbe jött, akkor ajándékozza inkább el, kárba ne vesszen. József meg a menetrend felől érdeklődött, nagyon egyszerű, kapunyítás este 7-kor, aztán amíg mindenki aklimatizálódik picit, a koncert előtt még DJ Hori és Dénes Tomi gondoskodnak a hangulatról, ami biztos vagyok benne, hogy fergeteges lesz, szóval holnap találkozunk a plázson Siófokon, és azért még a mai délután folyamán is fogjuk hallgatni Demjén Ferencet, de előbb egy másik rock legendát, Billy Idol érkezik, ez a Sweet 16.

0: Minden idők legnagyobb slágerei retro rádió. Hát tudják képzelni, hogy ezt egyáltalán nem is akarták rögzíteni, meg kislemezként kiadni. Sőt, az Abba, na Mamma Mia-t felajánlotta egy brit Brotherhood of Men nevű popcsapatnak. Nekik sem kellett, aztán amikor a zenekar ausztrál kiadója könyörgött egy új dalért, akkor mondták, jól van, akkor legyen ez, megcsináljuk. Aztán az ausztrálisták élére került pillanatok alatt, és onnan indult el világhódító útjára. Hiba lett volna nem belevágni. Jönnek most a legfrissebb hírek, aztán itt lesz velünk az FM. És maradunk tempóban DJ Bobóval. Ez az Everybody itt a Retro Rádióban.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Olcsóbb, mint egy éve? Az Aldiban igen. Például az 500 g-os kokárdás sertésmájas 34%-kal olcsóbban most csak 395 forint. Mindig Aldi.
3: Elnézést, ez mindig ilyen kedvező áron volt?
4: Igen.
3: És ez?
4: Igen.
5: A DM-nél tényleg mindig megéri vásárolni, hiszen nálunk garantáltan tartós áron szerezheti be kedvenceit. Válassza a Mivolis 60 darabos hajvitál komplex kapszulát mindössze 1199 forintért. Többet kapok a pénzemért. DM, mindig megéri.
6: Akcióözön az XXX Lutzban!
7: Irány az XXX Lutz!
6: Hétfőtől vasárnapig 20% kedvezményt adunk több ezer termékre áruházainkban és online. Ne hagyja ki a jó árakat! További részletek az xxxlutz.hu oldalon. Nagy választék, szuper árak! XXX Lutz.
8: Sportos sulikezdés kedvező áron. Keresd az Adidas Tensaur gyerek sportcipőt 14.990 forint helyett 9.990 forintért. Augusztus 3-ai szeptember 13-a között áruházainkban a decathlon.hu-n vagy az appban. Decathlon. Kezd a sulit sportosan!
9: Egy kis nyári feltöltődés még a hűtőnek is jár.
10: Töltse le a Family Frost applikációt, és töltse fel a készleteit előre. Ha most 15.000 forint felett vásárol Fish and Chips, 20.000 forint felett Fornetti terméket adunk ajándékba. Részletek frost.hu. Family Frost, a gyors fagyasztott fogások szakértője.
11: És a sült krumplié.
12: Kezd a tanévet a Deichmannnal. Gyerektornacipők már 2990 forinttól. Sőt, most még édesebb a suli kezdés. Gyerekcipő vásárlás mellé ajándék Nesquik eperézi szelet jár a készlet erejéig. Regisztrálj és nyerd meg a Deichmann iskolakezdési ajándékcsomagok egyikét. További részletek üzleteinkben és online. Deichmann.
13: Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból! Szombattól vasárnapig a friss füge darabja csak 349 forint, legalább két termék vásárlása esetén, minden második darab pedig csak 99 forint. Lidl, igazán megéri. Az év zöldség gyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
1: A reklám után.
14: Hírek a Retro Rádióban.
15: Komoly összegből fejlesztik a villamos energia hálózatot, életet mentettek az önkéntesek a Balatonnál. Nem kérnek a nem baráti országok buszaiból Norvégiában. Jó napot kívánok, Fülöp Attila vagyok. Csak nem 500 milliárd forintot fordít a kormány a villamos energia hálózat fejlesztésére és okos mérők telepítésére. Ezt írt a közösségi oldalán a gazdasági és energetikai miniszter. Kapitány István hozzátette, uniós pénzekből valósul meg a beruházás sorozat. Már a teljes összeget átutalták a Magyar Fejlesztési Banknak, az MFB pedig aláírta a támogatási szerződést a Mavirral, az EON-nal és az MVM-mel. A miniszter szerint a hálózat fejlesztése alapvető fontosságú a biztonságos energiaellátás, valamint a megújuló energiakapacitások felhasználása szempontjából. Videóval is segíti a NAV a felkészülést a nyugtaadat szolgáltatásra. Szeptember 1-től ugyanis a kézi és a számítógéppel előállított nyugtákról is adatot kell szolgáltatniuk a kereskedőknek, szolgáltatóknak a hivatal felé. Ezt a legegyszerűbben e-pénztárgéppel tehetik meg, a nagyobb forgalmú cégek pedig úgynevezett gépi interfészen keresztül saját rendszerükből. A részleteket és a segédleteket megtalálják a nav.gov.hu oldalon. Véget ért a Vöröskereszt nyári első segélynyújtó szolgálata a Balatonnál. Több mint 900 esetben segítettek a képzett önkéntesek a 10 kijelölt strandon, mondta a rádiónknak Horváth Péter Zsolt szakmai főigazgató helyettes.
4: Kagylóvágások, parton szerzett horzsolások, lóval csípések voltak jellemzőek, találkoztak törésekkel, és nyilván ilyen esetben a mentőszolgálat bevonásával tették meg az ellátásokat. Volt olyan eset is, amikor egy úr rovarcsípés okán anafilaxiás reakciókat mutatott, és véletmentést is végrehajtottak.
15: A folytatásban nemet mondana a nem baráti országokból, például Kínából érkező autóbuszokra Norvégia. Attól tartanak, hogy a járművekbe szerelt fedélzeti eszközök nemzetbiztonsági kockázatot jelenthetnek. Emellett egy esetleges exportkorlátozás vagy alkatrészhiány megbénítaná a buszokat, ami kritikus helyzetet idézne elő a közlekedésben. Mindenről megkérdezik a norvég adófizetőket is, társadalmi egyeztetésre bocsátották a kormány javaslatát. Napos idő lesz, több-kevesebb felhővel, csapadék nélkül. Enyhül a hőség, ma már csak 25 és 33 fok között alakulnak a csúcsok. A szél helyenként megerősödhet. Holnap is a maihoz hasonló idő következik, 24-31 fokkal, és a folytatásban sem tér vissza a kánikula. 30 fok közelében alakulhatnak a maximumok. Hétfőn a napsütésé lehet a főszerep, kedden már valamivel több felhő lehet az égen, egy-egy zápor vagy zivatar is jelentkezhet.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
14: És most minden idők legnagyobb slágerei az ország leghallgatottabb rádiójában.
0: A mikrofonnál Jurásek Balázs, az ebédről még most sem késtünk le, csak abban az esetben, ha délre vártak minket vendégségbe. Viszont a legnagyobb slágerekről semmiképpen sem fogunk lecsúszni. Itt lesz az FLM, jön Amy McDonald és a This is a Life és Fancy, ez a Flames of Love.

A Retro Rádióban csak olyan slágerek szólnak, amiket ismer és szeret. Kedvencei a 80-as. A 90-es. És a 2000-es évekből.

Minden idők legnagyobb slágerei, retro rádió, akár a hegyekben, akár a vízparton, vagy bárhol is töltik a hétvégét, a lényeg, hogy vidáman teljen, és egyhuzamban 4 nap már felér egy kisebb vakációval, szóval nem panaszkodhatunk. A lendületes, jókedvű slágerek pedig nagyon kellenek ilyenkor, épp ezért lesz mindjárt Shy Guys, hogy maradjunk még kicsit a 90-es évek hazai palettájánál, de jön azért a romantika is Tina Turnerrel, és a party feeling Labussal, ez a Sweet Dreams.

Minden idők legnagyobb slágerei Retro Rádió. Any One of Us, Gareth Gates-től ezzel vezette a listákat még a 2000-es évek elején, nem csak Angliában, hazájában, hanem Európa szerte. Az elmúlt időszakban pedig gőzerővel dolgozott egy rendkívül személyes projekten, a Speechless című vadonatúj musicalen, ami még idén debütál a londoni West Enden. A darab közvetlenül Gareth Gates saját élettörténetéből merít, és egy olyan férfit állít a középpontba, aki súlyos dadogással és beszédhibával küzd, akárcsak ő maga, hiszen köztudott, hogy neki is vannak ilyen problémái, és a musical azt mutatja be, hogy a zene és az éneklés hogyan adott neki szabadságot és önkifejezési lehetőséget, ahelyett, hogy teljesen elszigetelődött volna. Jónak ígérkezik, és persze lesz benne rengeteg szuper sláger is. Nézzük az üzeneteket, Andi küldte Edelényből. Sziasztok, a barátaimnak szeretnék küldeni egy slágert, akikkel ma éppen részt veszünk egy főzőversenyen, Alsó Szuhán. Köszönet Lipták Lászlónak és párjának, Krisztinának, hogy benevezett minket, szurkoljatok nekünk, örök barátok, hajrá! Tamás pedig egyik barátnőjének, Boginak szeretnék küldeni, akit éppen hazaköltöztettek, és üzeni, hogy nagyon fog hiányozni nekik. Szép napot és kellemes hétvégét kíván. 06 20 22 22 122, ez a mi SMS számunk, ez meg főzéshez és pakoláshoz is tökéletes. Locomotion, Kylie Minogue-tól.

Minden idők legnagyobb slágerei Retro Rádió. Fújja el a szél a Krisztáltól, reméljük nem úgy, mint 20-án többfelé. Innen is üdvözlet és nagy gratuláció a Sári Sápiaknak. Én ott voltam éppen nemzeti ünnepünkön a színpadon, amikor kb. 20 másodperc alatt érkezett meg a brutális erejű szél. Karvastagságú ágak törtek le, a műsor félbeszakadt, a vihar vitte a büfét, szétszaggatta a sörsátrat, a padokat, elment az áram, de szerencsére senki sem sérült meg. Köszönhetően a szervezők és a résztvevők higgadt hozzáállásának, szóval átvészeltük, de nem volt éppen veszélytelen a helyzet. Úgy tudom, azóta a terepet sikerült rendezni, és ugyan ma is számíthatunk erősebb szélre, de nem ilyen mértékben. Az utakon is óvatosan, az M1-esen baleset történt a 42-es kilométernél, a Győr felé vezető oldalon három autó ütközött a belső sávban, 7-8 kilométeres araszolgatásra kell számítani. Az M5-ösön Budapest felé baleset miatt zártak le egy sávot a Lajos Mizse és az 53-as Albert és a Örkény csomópont között. Az 54-es kilométernél az egy sávra szűkülő pályaszakaszon már 3-4 kilométeres torlódás van. Az M7-esen a fővárostól a Balaton felé is sokan vannak úton, főként a Tárnok és Martonvásár közötti szakaszon terítettek a sávok, de ettől még egyelőre folyamatos a forgalom. És volt egy kisebb baleset Budapest felé is, a Polgárdi és Szabadbattyán közötti szakaszon a 72-es kilométernél. Itt a sérült járművek már a leállósámon vannak. Aztán, ahol még fennakadás van, az M43-ason Csanádpalota felé, a Szeged felsővárosi csomópontnál egy kamion és két személyautó ütközött. A 11-es kilométernél ezt a pályaoldalt le is zárták. A csomóponton keresztül terelik a forgalmat, 2 kilométeres a dugó, és a 45-ösön Szentes határában is baleset. Itt a 28-as kilométernél a főutat teljes szélességében lezárták, kerülni az útmenti parkolón keresztül lehetséges. Csak 06-20-22-22-122, ez a mi SMS számunk. Nagyon figyelmesen vezessenek, reméljük rendeződik a helyzet minden helyszínen, és nem kell már ennyi mindenről beszámolni. A zsúfolt New Yorki utcákkal folytatjuk most, ez így kellemesebb. Sting énekel, Englishman in New York.

0: Minden idők legnagyobb slágerei Retro Rádió Torn. Natalie Imbruglia rajongóinak már nem kell sokat várni, mert az énekesnő vadonatúj Algorithm című albuma szeptember 4-én érkezik. Azt mondta, a teljes kreatív irányítást átvette, minden egyes dalt ő írt, és a korong egyik producere is ő maga, szóval ezen tényleg minden úgy fog szólni, ahogy ő szeretné. Jönnek most a friss hírek, aztán úgy énekel Charlie, ahogy mi szeretjük.
1: Nevek, arcok, helyek, hosszú skandináv éjszakák.
0: És a Cardigans ellen sincs kifogásunk. Néha mindannyian ezek vagyunk, a szerelem bolondjai, Love Fool.
2: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
3: Olcsóbb, mint egy éve? Az Aldiban igen. Például az 500 g-os kokárdás sertésmájas 34%-kal olcsóbban, most csak 395 forint. Mindig Aldi.
4: Egy kis nyári feltöltődés még a hűtőnek is jár.
5: Töltse le a Family Frost applikációt, és töltse fel a készleteit előre. Ha most 15 000 forint felett vásárol Fish and Chips, 20 000 forint felett Fornetti terméket adunk ajándékba. Részletek frost.hu. Family Frost, a gyors fagyasztott fogások szakértője.
6: És a sült krumplié.
7: Sportos suli kezdés kedvező áron. Keresd az Adidas Tensaur gyereksportcipőt 14.990 forint helyett 9.990 forintért. Augusztus 3-a és szeptember 13-a között áruházainkban a decathlon.hu-n vagy az appban. Decathlon. Kezd a sulit sportosan!
8: Kezd a tanévet a Deichmannnal. Gyerektornacipők már 2.990 forinttól. Sőt, most még édesebb a suli kezdés. Gyerekcipő vásárlás mellé ajándék Nesquik Eperézi szelet jár a készlet erejéig. Regisztrálj és nyerd meg a Deichmann iskola kezdési ajándékcsomagok egyikét. További részletek üzleteinkben és online. Deichmann.
9: Készülj az új szezonra a CCC-vel. Most a második olcsóbb termékárából 50% kedvezményt kapsz, amit Modivo ajándékkártyán írunk jóvá. Válassz a Reebok, Adidas, Vans, DC és Converse kínálatából. Szeptember 6-ig érvényes a CCC üzletekben. Részletek a szabályzatban.
10: Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból. Szombattól vasárnapig a friss füge darabja csak 349 forint. Legalább két termék vásárlása esetén, minden második darab pedig csak 99 forint. Lidl. Igazán megéri. Az év zöldség gyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
2: A reklám után.
11: Hírek a Retro Rádióban.
12: Továbbra is takarékoskodjunk az ivóvízzel. Fontos elővárosi vasútvonal újulhat meg. Olaszország kaphatja a Vatikán fölös energiáját. Köszöntöm Önöket, Kovács Péter vagyok. Már enyhült a rendkívüli hőség, továbbra is takarékoskodnunk kell az ivóvízzel. A zavartalan ellátáshoz hosszabb távon is fontos, hogy megfontoltan használjuk a vizet. Hívta fel a figyelmet Kreitner Krisztina, a Magyar Vízi Közmű Szövetség főtitkára.
13: Naponta körülbelül egy ember 100 liter vizet használ el. És az lenne a nagyon fontos ezekben a napokban, hogy apró lépéseket is tegyünk, például ne kádban fürödjünk, hanem zuhanyozzunk. Figyeljünk arra, hogy a kora hajnali reggeli órákban, vagy a késő esti órákban locsoljunk, mellőzzük az utakjárdák locsolását, mert hogy nagyobb szükség van arra a vízre, hogy azt meg tudjuk inni, el tudjuk fogyasztani.
12: Megújul a Budapest-Veres-Egyház-Vác vasútvonal. A fejlesztésre 2030-ig 174 milliárd forintot fordítanak uniós támogatással, közölte Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter. A tervek szerint a jelenlegi 1-2 helyett óránként 4-6 korszerű szerelvény közlekedhet, akadálymentesítik az állomásokat és új parkolókat is kialakítanak. A miniszter szerint a fejlesztéssel sok ingázó választhatja majd az autó helyett a vasutat, az utasforgalom pedig akár a 3-4-szeresére is nőhet. Akár már jövőre ideiglenesen újra nyithat a 2017 óta zárva tartó budapesti planetárium. A kormány 3 lehetséges fejlesztési irányt vizsgál. A néhány hónapos újranyításhoz rendbehoznák az épületet, és megjavítanák a régi vetítőt néhány 100 millió forintból. A teljes korszerűsítés 2-3 évig tarthatna, és 15-20 milliárd forintba kerülhetne. Harmadik lehetőségként egy nagyobb tudományos élményközpont kialakítása is felmerült, de döntés még egyik elképzelésről sem született. Napelemekkel válhat önállóvá a Vatikán villamos energiából. Róma közelében egy 450 hektáros vatikáni birtokon mintegy 100 millió euróból épülhet naperőmű. A paneleket több méterrel a talaj fölé helyeznék, így alattuk továbbra is lehetne növényeket termeszteni. A létesítmény a Szent Szék teljes áramszükségletét fedezheti, és más a római intézményeit is elláthatja. A felesleges energiát Olaszország kapná, az erőmű pedig másfél-két év alatt készülhet el. Holnap többnyire napos időre készülhetünk, csak kevés gomoly felhő úszhat az égen. A Dunántúlon ugyan maradhatnak felhősebb körzetek, de csapadékra nem kell számítanunk. Délután 24 és 30 fok közé melegedhet a levegő. Az előrejelzések szerint hétfőn szinte zavartalan napsütés ígérkezik kevés felhővel. Kedden már délnyugat felől több felhő érkezhet, és arrafelé zápor, zivatar is kialakulhat. Szerdán újra szakadozhat a felhőzet, több órára kisüthet a nap, de délen még néhol előfordulhat kisebb eső.
2: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
11: És most minden idők legnagyobb slágerei az ország leghallgatottabb rádiójában.
0: A mikrofonnál Jurásek Balázs, az ebédidőn azért már túl vagyunk, de a kínálat így is változatos és incsiklandó, mint egy jóféle svéd asztalnál. Lesz is skandináv téma Charlie-val, aztán a valóban svéd Cardigans a Love Full-lal és Samantha Fox, I Only Wanna Be With You.

Retro Rádióban csak olyan slágerek szólnak, amiket ismer és szeret. Kedvencei a 80-as, a 90-es, és a 2000-es évekből.

dallamokat és ritmusokat. Azért a 90-es évek mostanában egyre inkább visszaköszön, jönnek azok a slágerek, amiket akkoriban hallgattunk, amikre akkoriban bulisztunk, és emiatt egy csöppet sem fáj a fejünk. Sernek is ez volt az egyik nagy korszaka a sok közül, amikor modernizálta a hangzást, és már a denszesebb zenék felé fordult, tulajdonképpen ott mindent egy lapra tett fel. Mindent vagy semmit, all or nothing, ezt szól most itt a Retro Rádióban.

Minden idők legnagyobb slágerei Retro Rádió Pink az év elején azzal sokkolta a rajongóit, hogy egy kórházi ágyról jelentkezett be, mert nyaki gerincműtétet hajtottak rajta végre, ugyanis ezek az elképesztő légtornász mutatványok, amiket a koncerteken láthatunk tőle, meghozták az eredményt, úgymond. A nyakában a porckorongot kellett pótolni, azt mondta, mostantól ő a női terminátor vagy a bionikus asszony, de hozzátette, hogy hát ez van, a rock'n'roll egy kontakt sport, ezzel együtt kell élni. Azóta egyébként teljesen felépült, újra 100%-os formában van. És 6 évtized után is csúcsformában az olasz legendák, tényleg csak kapkodja az ember a fejét, annyi minden történik szinte egyszerre mostanság. Egy valóban kultikus csapat már itt is van Budapesten, hiszen nekik is ma jön el a nagy pillanat. Az olasz Ricky e Poveri nálunk ünnepli megalakulásának 60. évfordulóját, szóval ezt mindenképpen megtiszteltetésnek vesszük. Ez a sláger biztos, hogy fel fog majd csendülni. Az olasz életérzést, a Sanremo-i

0: Minden idők legnagyobb slágerei Retro Rádió, Mester Tamás és Sén 54, ez volt az Altas L. Útközben, vezetés közben azért persze éberen, hát az M1-es nem néz ki túl jól, és nem csak a felújítások miatt, hiszen baleset történt a 42-es kilométernél, három autó ütközött össze a belső sávban Győr felé, közel 10 kilométeres araszolgatásra kell számítani, aztán az M5-ösön Budapest felé az Inácsi pihenőhelynél is baleset, egy sávra szűkül a pálya, 2 kilométeres a dugó. 3-4 kilométeres van az M5-ösön is, a Budapest felé vezető oldalon, az 54-es kilométer Szelvénytől kezdve, és az M43-ason Csanádpalota felé, a Szeged felsővárosi csomópontnál egy kamion és két személyautó ütközött korábban, a 11-es kilométernél a külső sávot még zárva tartják, úgyhogy itt is nagyon figyelmesen 06-20-22-22-122, ez a mi SMS számunk. Jöjjön most egy másik jubiláns, a Bon Jovi kapcsán beszéltünk róla, hogy pont ezen a héten 40 éves a Slippery When Wet című album. Hát ez most nem rock és nem 40, hanem 37, de az a közös bennük, hogy mindkettő augusztus 18-án jött ki. Bon Joviék 86-ban, a Technotronic pedig 89-ben jelentkezett az újdonsággal, ami valóban úttörő is volt, és berobbant ezáltal a klubokba egy olyan ritmus, ami a hip-hop felől érkezett, de azért bőven van ebben eurodance is, lévén a Technotronic egy belga duó, és ez volt a legnagyobb dobásuk, egy listavezető igazi megasláger. Pump up the jam!
1: The jam, pump it up while your feet are stumping. And the jam is pumping, look ahead, the crowd is jumping. Pump it up

0: Minden idők legnagyobb slágerei, retro rádió, nagyívű rockballadák, az imént Meatloaftól, na meg most a Foreignertől. Ez volt az I Want to Know What Love Is, de nem csak ez a stílus játszik nálunk. Itt lesz az első emelet, aztán makarénázunk is egyet. A két elegáns úriember és a csinos hölgyek. Halosz, Dario, tartsanak velem!
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: Hírek a Retro Rádióban.
3: Még épül, de már hatásos a paksi fenékküszöb. Már hazai gázt használ a háztartások többsége. Kerékpártilalom jön egy olasz belvárosban. Köszöntöm Önöket, Kovács Péter vagyok. Jó halad a fenékküszöb építése Paksnál, az ideiglenes műszaki megoldás már a korábban elsüllyesztett bárkáknál is hatékonyabban emeli a Dunavíz szintjét, közölte Ruszin Szendi Romulus honvédelmi miniszter. A bárkákat ezután a fenékküszöb építéséhez szükséges kövek vízbe juttatására használják. Magyar Péter miniszterelnök korábban bejelentette, vasárnap éjféltől fokozatosan újraindíthatják a leállított paksi blokkokat, az atomerőmű pedig a jövő hét végére ismét teljes kapacitással működhet. Újabb három térségben kutathatnak földgáz és kőolaj után Magyarországon. Baracska, Békés Csaba és Nagy Lengyel környékén indulhatnak munkálatok a szaktárca koncessziós pályázata alapján. Közben továbbra is jelentős a hazai kitermelés. Az év első felében 962 ezer köbméter földgázt és 576 ezer tonna kőolajat hoztak felszínre. Tavaly a belföldön kitermelt földgáz a lakossági felhasználás mintegy 60%-át fedezte. Véget ért a Magyar Vörös Kereszt nyári elsősegélynyújtó szolgálata a Balatonnál. Július elejétől augusztus 20-áig 300 képzett önkéntes vigyázott a fürdőzőkre 10 kijelölt strandon, mondta el rádiónknak Horváth Péter Zsolt, a szervezet szakmai főigazgató helyettese.
4: Kagylóvágások, parton szerzett horzsolások, rovarcsípések voltak jellemzőek, találkoztak törésekkel, és nyilván ilyen esetben a mentőszolgálat bevonásával tették meg az ellátásokat. Azokon a helyszíneken, ahol szerepet vállalnak, a strandot üzemeltető, illetve a strandon pihenni vágyó embereknek is egy nagyobb biztonságot ad. Nem sérülésekkel, hanem egyéb módon is akár tanácsadásokkal lehet fordulni az önkénteseinkhez, akár a hőártalmak megelőzése, akár a folyadékpótlás kapcsán.
3: Kerékpár tilalmat rendelt el az olaszországi Como polgármestere, miután őt is elütötte egy elektromos bicikli. Szeptembertől a történelmi belváros mintegy 30 utcájában nem lehet majd kerékpározni. A szabály az elektromos és a hagyományos biciklikre is vonatkozik. A polgármester nem sérült meg súlyosan, de szerinte az intézkedésre a gyalogosok biztonsága miatt van szükség. A döntés ellen petíció és tiltakozó kerékpáros felvonulás is szerveződik. Holnap nyugodtabb, naposabb időben lehet részünk, többnyire kevés gomoly felhővel. A Dunántúlon néhol ugyan makacsabbul tarthatják magukat a felhők, de eső nem valószínű. A hőmérők 24 és 30 fok közé kúszhatnak. Úgy tűnik, hétfőn tovább maradhat a derült napos idő csapadék nélkül. Kedden viszont már mozgolódhat a légkör. Délnyugat felől több felhő érkezhet, és az ország délnyugati felén záporzivatar is kipattanhat. Szerdán több felé újra kisüthet a nap, de délen még maradhat némi csapadék hajlam.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: És most minden idők legnagyobb slágerei az ország leghallgatottabb rádiójában.
0: A mikrofonnál Jurásek Balázs, lehet, hogy valaki még sziesztázik, sőt, vannak, akik ezt a délutánt is munkával töltik, szóval igyekszem minél több jókedvet csepegtetni, hogy optimista legyen a hangulat. Jöhet a Macarena, az első emelet, és egy kis könnyedség Billy Joel-től, Uptown Girl.

Minden idők legnagyobb slágerei Retro Rádió. Bizony, ma is indul a mandula, még egy órája sincs, hogy a Republik együttes kiposztolt pár képet egy gigantikus méretű, egyelőre üres színpadról, mely szerint megtörtént a zenekari beállás, és este várják a közönséget Kolozsvár csodálatos főterén. Nem akármilyen koncertnek néznek elébe, az biztos, de a mi délutánunk is remekül alakul, a hosszú hétvégébe sok minden belefér, és ez még csak a harmadik nap. Itt lesz velünk a Fast Car Tracy Chapman-től, aztán a Tábortűz az emberektől, és hat pörögjenek a szótagok világcsúcs sebességgel. Ez a Scatman's World. Scatman's World.

Minden idők legnagyobb slágerei Retro Rádió, a Zságer és a Wings of Love. Zságer Balázs legyen bármennyire is rutinos szerző és előadó, biztosan izgult azért augusztus 20-án, hiszen a budapesti ünnepi műsor zenéjét ő szerezte, az énekesnő Déva is közreműködött, és azt írta, hogy felemelő érzés volt a monumentális fénysóhoz dallamokat komponálni, valamint azt is hozzátette, hogy ez a zenei anyag rövidesen hivatalos formában is elérhető lesz az online platformokon. Gratulálunk, szép feladat volt, a megvalósítás pedig igazán zságeres és profi. Persze, aki tud, az minden körülmények között tud. Az Aerosmith legtöbbször megmaradt a dögös rocknál, de Steven Tyler például 10 évvel ezelőtt egy időre Nashville-be költözött, és készített egy country lemezt, a gitáros Joe Perry meg még gúnyolódott is rajta, hogy attól, hogy felvesz egy strasszos cowboy kalapot, és azt kiabálja, hogy yippee-ki-yay, attól nem lesz szám belőle country sztár. De a legmenőbb talán mégis az volt, amikor a Jimmy Fallon vezette Tonight Show-ban léptek fel, volt ott egy ilyen kvázi rovat, a Classroom Instruments, ahol mindenkinek gyakorlatilag játék hangszereken kellett játszania. Steven Tyler műanyag, alma és narancs alapú csörgőket rázott, Joe Perry egy apró kis ukulelén pengetett, a dobos Joey Kramer egy gyerekdobot ütött, a többiek meg kazúval és xilofonnal kísérték őket, sőt, még a Run DMC előtti tisztelgésként Adidas cipőket is használtak ritmus hangszerként, és persze, hogy a Walk This Way-t adták elő, amit mi most inkább a Jobbik verzióban hallgatunk meg.

Minden idők legnagyobb slágerei Retro Rádió. Nem gondoltam volna, hogy van még olyan város Magyarországon, ahol nem játszott a tankcsapda, mondjuk most arra egyel kevesebb, mert tegnap előtt kipipálták Jászfényszarút is. Eddig ott még nem volt szerencséjük fellépni. Tegnap meg egyik kedvenc helyükön az Egri Szépasszonyvölgyben feszítették meg rendesen a rock'n'roll rugóját Lukácsék. Folytatás jövő héten Alsóörsön, aki majd elindul, tegye meg időben, hiába az utolsó hétvége lesz az már, mármint az utolsó nyári, a pénteki forgalom a Balaton felé kiszámíthatatlan. Azaz lehet rá számítani, hogy nem lesz túl szellős, még akkor sem, ha nincs semmi extra történés. Most az M7-es oké, az M1-esen is lehet haladni azért, Budapest felé jobban, a határ felé Tatabányáig kevésbé, szakaszos torlódásra azért készülni kell. Az M5-ösön Budapest felé közvetlenül az M0-ás csomópontja előtt, a 23-as kilométernél pedig egy baleset miatt kell lassítani. 06-20-22-22-122, ez a mi SMS számunk. Nézzük, hogy mi fér bele ebbe az órába még. Három kiváló sláger, az egyiket még el sem árulom. A másik a Pet Shop Boys-tól a Go West, a harmadik meg ez. Michael Jackson-tól a Smooth Criminal.

0: Minden idők legnagyobb slágerei Retro Rádió. Nagy érzelmek, nagy szívfájdalmak. Szentzona, Donald, Cukero és Paul Young énekelték. De nem csak az urak jutnak szóhoz vagy mikrofonhoz, mert itt lesz a Vénusz élén Varga Zsuzsa is a kockahassal. A bronzos bőr stimmel, a csupasz mell, az Tom Jones biztos nem, de érkezik ő is a Szexbombbal. You know what you are, you are. Sex bomb, sex bomb. Yeah. You're a sex bomb. You can give it to me when I... Újra kiereszti a karmait a Velszi Tigris.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: Hírek a Retro Rádióban.
3: Komoly összeg jut a villamos energia hálózatra, telefonon is toborozzák a víradókat, véletlenül autóba zártak egy nassoló medvét. Köszöntöm Önöket, Kovács Péter vagyok. Csak nem 500 milliárd forint jut a villamos energia hálózat fejlesztésére és okosmérők telepítésére, közölte kapitány István gazdasági és energetikai miniszter. A beruházást uniós forrásból finanszírozzák, a teljes összeget már átutalták a Magyar Fejlesztési Banknak, amely aláírta a támogatási szerződéseket az érintett szolgáltatókkal. A fejlesztés a biztonságosabb energiaellátást és a megújuló energiaforrások nagyobb arányú felhasználását is segíti. Videóval is segíti a felkészülést a nyugtaadatszolgáltatásra az adóhatóság. Szeptember 1-től ugyanis a kézi és a számítógéppel előállított nyugtákról is adatot kell szolgáltatniuk a kereskedőknek, szolgáltatóknak a hivatal felé. Ezt a legegyszerűbben e-pénztár géppel tehetik meg, a nagyobb forgalmú cégek pedig úgynevezett gépi interfészen keresztül saját rendszerükből. A részleteket és a segédleteket megtaláljuk a naf.gov.hu oldalon. Már telefonon is toboroznak véradókat. Egy kísérleti programban azokat keresik meg, akik már adtak korábban vért, és arra ösztönzik őket, hogy ismét segítsenek. Nyáron rendszerint kevesebb a véradó, miközben a biztonságos hazai ellátáshoz naponta 1600-1800 önkéntes kell, mondta el rádiónknak Tordai Attila, a vérellátó szolgálat főigazgatója.
4: Megváltozott munkaképességű kollégák dolgoznak a call centerben, a Vöröskereszt szervezésében. Tudjunk telefonon megszólítani donorokat. Ennek érdekében az OVS a saját adatbázisából speciális listákat küld a call centerbe. Nyomon is tudjuk követni, hogy a megcélzott személyek közül hányan jöttek el végül vért adni, és milyen volt a sikeressége célzott projekt a nyári nehéz időszakra időzítve.
3: Egy kis nassolnivalóra vágyott az a medve, amely bemászott egy parkolóterepjáróba az amerikai Tennessee államban. Miközben a hátsó ülésen csemegézett, a család egyik tagja, mit sem sejtve, rácsukta az ajtót. A kocsi bezáródott, a pánikba esett állat pedig megrongálta az utasteret. Végül betörték a hátsó ablakot, amelyen a medve kimászott, majd nyugodtan elsétált. A vadőrök szerint a medvék a legkisebb ételszagot is megérzik, ezért nem tanácsos ennivalót hagyni az autóban. Holnap többnyire napos időre készülhetünk, csak kevés gomoly felhő úszhat az égen. A Dunántúlon ugyan maradhatnak felhősebb körzetek, de csapadékra nem kell számítanunk. Délután 24 és 30 fok közé melegedhet a levegő. Az előrejelzések szerint hétfőn szinte zavartalan napsütés ígérkezik kevés felhővel. Kedden már délnyugat felől több felhő érkezhet, és arrafelé zápor, zivatar is kialakulhat. Szerdán újra szakadozhat a felhőzet, több órára kisüthet a nap, de délen még néhol előfordulhat kisebb eső.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: És most minden idők legnagyobb slágerei az ország leghallgatottabb rádiójában.
0: A mikrofonnál Jurásek Balázs, a szombat délutánt már folytatjuk is olyan remek slágerekkel, mint a Vénusztól a Kockahas. Itt lesz az R.E.M. 91-es meglepetés sikere, a Losing My Religion, állítólag ők lepődtek meg a legjobban, és Elton Johntól az I'm Still Standing.

Retro Rádióban csak olyan slágerek szólnak, amiket ismer és szeret. Kedvencei a 80-as. A 90-es. És a 2000-es évekből. Minden idők legnagyobb slágerei.

napos utazó fesztivált álmodtak meg, ehhez pedig hihetetlenül jó csapatokat sikerült még beszervezniük. Ott volt a listán a Black Crowes, ők mondjuk nálunk nem játszottak, de eljött az akkor csúcson levő amerikai Queensryche, a glam rock fene gyerekei, a Motley Crue, aztán a Metallica, akik akkor jelentették meg a metalberkekben azóta etalonként tisztelt, cím nélkül ide ugye fekete albumként emlegetett korongjukat, az Enter Sandman-nel, meg a Nothing Else Matters-el, és a fő attrakció természetesen maga az AC/DC volt, akik szintén toppon voltak a friss The Razor's Edge című lemezükkel. Természetesen minden jegy elkelt, és még azt sem lehetett mondani, hogy megfizethetetlen lett volna, mert 800 forintért adták a beugrót. Összehasonlításképp 9 hónap múlva az első magyarországi Guns N' Roses koncertre ennek a másfélszeresét kellett rááldozni. Szóval abszolút sikersztori lett a Monsters of Rock, és mindenki megőrült, amikor Angus Young belekezdett ebbe a gitár témába. Ez a Thunderstruck!

Minden idők legnagyobb slágerei Retro Rádió, ahogy közeledünk lassan-lassan a szombat este felé, egyre inkább felpörgetjük a tempót. Hot and Cold Katy Perry-től. Jöjjenek az üzenetek is, Péter Lelléről írt, ő Anikónak szeretne egy slágert küldeni Budapestre. Üzeni, hogy nagyon örül, hogy rátalált, és tiszta szívből üdvözli őt. Anitáék meg kiruccantak Budapestre, és a férjének szeretné megköszönni az elmúlt 3 csodás napot, és üzeni, hogy nagyon szereti. Aztán egy kedves hallgatónk meg azért írt, mert keresi a lovát, hogyha valaki Sajóbábony környékén lát egy kóborló magyar félvér sötét derest, akkor szintén dobhat egy üzenetet, aztán megpróbáljuk megoldani ezt a helyzetet. Gondolom, olyan nagyon sok ló nem kószálott szabadon, de nagyon bízom benne, hogy meg lesz. 06-20-22-22-122, ez a mi SMS számunk, ez meg egy a legnagyobb slágereink közül, ez a Bananarama és a Venus.

Minden idők legnagyobb slágerei Retro Rádió, a Hooligans és a Paradicsom Lotfi Begi 6-6-os közreműködésével. Most arra nagyrészt rendeződött a közlekedési helyzet, a déli koradélutáni órákban sajnos nagyon sok volt a kisebb-nagyobb baleset, most az autópályákon is viszonylag jó tempóban lehet haladni, kivéve persze az M1-est, a határ felé vezető oldalon egy elég hosszú szakaszon Bicske és Bábolna között, az erős forgalom miatt lassabb a haladás, ráadásul a külső sávon a 49-es kilométernél megállt egy műszaki hibás turista busz, így az egy sávra szűkült pályaszakaszon 4 kilométeres a dugó. 06-20-22-22-122, ez a mi SMS számunk, vigyázzanak magukra. Az utánozhatatlan Whitney Houstonnal folytatjuk most, a róla szóló életrajzi film, az I Wanna Dance With Somebody nekem elég sokáig kimaradt, de egy-két héttel ezelőtt néztem meg, és fantasztikusan jól sikerült, úgyhogy ha önök is még előtte állnak, akkor csak ajánlani tudom, és mi más is szólhatna, mint ez a sláger. I Wanna Dance With Somebody.

0: Minden idők legnagyobb slágerei retro rádió, nem csak Rob Thomas ének hangja ismerhető fel egyből, Santana penget egy taktust, és már tudjuk, hogy ő kezeli a gitárt. Ez volt a Smooth. Aztán persze őket sem lehet összekeverni senki mással. Az LGT mellett itt lesz még Meja is. Szól az All About the Money is itt a Retro Rádióban.
1: Műsorajánló.
2: A Retro Rádió és Demin Ferenc hagyományt teremtett. Az ország leghallgatottabb rádiója idén is elhozza hallgatóinak a nyár legjobban

0: Klubrádió nyári szuperkoncertjének támogatója, a Hungest Hotels.
1: Minden idők legnagyobb slágerei. Retro Rádió.
0: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Elnézést, ez mindig ilyen kedvező áron volt?
3: Igen.
2: És ez?
3: Igen,
4: a DM-nél tényleg mindig megéri vásárolni, hiszen nálunk garantáltan tartós áron szerezheti be kedvenceit. Választa a DM Bio 200 g-os puffasztott tönköly búzát mézzel mindössze 899 forintért. Többet kapok a pénzemért. DM, mindig megéri.
5: Egy kis nyári feltöltődés még a hűtőnek is jár.
6: Töltse le a Family Frost applikációt, és töltse fel a készleteit előre. Ha most 15 000 forint felett vásárol Fish and Chips, 20 000 forint felett Fornetti terméket adunk ajándékba. Részletek frost.hu. Family Frost, a gyors fagyasztott fogások szakértője.
7: És a sült krumplié.
8: Itt egy Orlen. Ma tankoljak, vagy majd holnap?
9: Augusztusban bármikor, hétköznap literenként 10, hétvégén 20 forint kedvezményt adunk minden üzemanyagra. Ha pedig a prémiumra vágysz, a Verva 100 most 35 forinttal olcsóbb literenként minden nap. Csak aktiváld a kuponod az új Orlen abban, és tankolj minimum 20 litert.
10: Kezd a tanévet a Deichmannnal. Gyerektornacipők már 2990 forinttól. Sőt, most még édesebb a suli kezdés. Gyerekcipő vásárlás mellé ajándék Nesquik eperézi szelet jár a készlet erejéig. Regisztrálj és nyerd meg a Deichmann iskolakezdési ajándékcsomagok egyikét. További részletek üzleteinkben és online. Deichmann.
11: Tudod, miért különleges az év 35. hete?
12: Mert a Magyarországon idén 35 éves Toyota 35 rendkívüli ajánlattal ünnepel.
11: Pontosan, de csak egy hétig, a készlet erejéig.
13: 35 év, 35 rendkívüli ajánlat az év 35. hetében. Augusztus 24-e és 29-e között válogasson jubileumi ajánlatainkból akár 35% kedvezménnyel vagy 0% THM finanszírozással. Részletek a toyota.hu oldalon.
14: Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból! Szombattól vasárnapig a friss füge darabja csak 349 forint, legalább két termék vásárlása esetén, minden második darab pedig csak 99 forint. Lidl, igazán megéri. Az év zöldséggyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
0: A reklám után.
1: Hírek a Retro Rádióban.
15: Továbbra is takarékoskodjunk az ivóvízzel. Fontos elővárosi vasútvonal újulhat meg. Nem kérnek a nem baráti országok buszaiból Norvégiában. Köszöntöm Önöket, Kovács Péter vagyok. Már enyhült a rendkívüli hőség, továbbra is takarékoskodnunk kell az ivóvízzel. A zavartalan ellátáshoz hosszabb távon is fontos, hogy megfontoltan használjuk a vizet. Hívta fel a figyelmet Kreitner Krisztina, a Magyar Vízi Közműszövetség főtitkára.
16: Naponta körülbelül egy ember 100 liter vizet használ el. És az lenne a nagyon fontos ezekben a napokban, hogy apró lépéseket is tegyünk, például ne kádban fürödjünk, hanem zuhanyozzunk. Figyeljünk arra, hogy a kora hajnali reggeli órákban, vagy a késő esti órákban locsoljunk, mellőzzük az utakjárdák locsolását, mert hogy nagyobb szükség van arra a vízre, hogy azt meg tudjuk inni, el tudjuk fogyasztani.
15: Megújul a Budapest-Veres-Egyház-Vác vasútvonal. A fejlesztésre 2030-ig 174 milliárd forintot fordítanak uniós támogatással, közölte Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter. A tervek szerint a jelenlegi 1-2 helyett óránként 4-6 korszerű szerelvény közlekedhet, akadálymentesítik az állomásokat és új parkolókat is kialakítanak. A miniszter szerint a fejlesztéssel sok ingázó választhatja majd az autó helyett a vasutat, az utasforgalom pedig akár a 3-4-szeresére is nőhet. Akár már jövőre ideiglenesen újra nyithat a 2017 óta zárva tartó budapesti planetárium. A kormány 3 lehetséges fejlesztési irányt vizsgál. A néhány hónapos újranyításhoz rendbehoznák az épületet, és megjavítanák a régi vetítőt néhány százmillió forintból. A teljes korszerűsítés 2-3 évig tarthatna, és 15-20 milliárd forintba kerülhetne. Harmadik lehetőségként egy nagyobb tudományos élményközpont kialakítása is felmerült, de döntés még egyik elképzelésről sem született. A folytatásban nemet mondana a nem baráti országokból, így például Kínából érkező autóbuszokra Norvégia. Attól tartanak, hogy a járművekbe szerelt fedélzeti eszközök nemzetbiztonsági kockázatot jelenthetnek. Emellett egy esetleges exportkorlátozás vagy alkatrészhiány megbénítaná járműveket, ami kritikus helyzeteket idézne elő a közlekedésben. Mindenről megkérdezik a norvég adófizetőket is, társadalmi egyeztetésre bocsátották a kormány javaslatát. Holnap nyugodtabb, naposabb időben lehet részünk, többnyire kevés gomoly felhővel. A Dunántúlon néhol ugyan makacsabbul tarthatják magukat a felhők, de eső nem valószínű. A hőmérők 24 és 30 fok közé kúszhatnak. Úgy tűnik, hétfőn tovább maradhat a derült napos idő csapadék nélkül. Kedden viszont már mozgolódhat a légkör, délnyugat felől több felhő érkezhet, és az ország délnyugati felén záporzivatar is kipattanhat. Szerdán több felé újra kisüthet a nap, de délen még maradhat némi csapadék hajlam.
3: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most minden idők legnagyobb slágerei az ország leghallgatottabb rádiójában.
7: A mikrofonnál Jurásek Balázs, egy remekbe szabott órát még eltöltünk így együtt, hangolódunk a szombat estére, nem is akármilyen slágerekkel. Jön Ingrid és a Tue Fotű, aztán az LGT és az elfelejtett szó, ehhez meg pont passzol egy láthatatlan érintés. Invisible Touch, a Genesis-től.

Retro Rádióban csak olyan slágerek szólnak, amiket ismer és szeret. Kedvencei a 80-as, a 90-es, és a 2000-es évekből. Minden idők legnagyobb slágerei. Retro Rádió.

Minden idők legnagyobb slágerei, Retro Rádió. A Vándor holnap megérkezik a siófoki plázsra is. Demjén Ferenc koncert önökkel, a Retro Rádió hallgatóival közösen. Regisztrációs jegyeket nem otthon felejteni. Kapunyitás 7-től, amikor is DJ Hori és Dénes Tomi melegítik be a bulit, majd utána érkezik a színpadra a legenda. Mi már nagyon várjuk. Most meg itt lesz velünk még Ákos az indián tánccal, a Depeche Mode a Strange Love-val, és Prince Ital Joe ezzel a slágerrel, amit az akkor még Marky Mark néven futó Mark Wahlberggel hozott össze. Persze az egykori rapper már évtizedek óta Hollywood egyik legsikeresebb sztárja, emellett testvéreivel saját hamburgerező láncot üzemeltet, van saját tekila márkája, de nem kényelmesedik el, minden hajnalban 4-kor kezdi az edzést. Kitartó egy fickó, az biztos. Szóval most a United!

Minden idők legnagyobb slágerei retro rádió, a Gnarls Barkley Duo és a Crazy. Teljes őrület. A Queen tegnap megmutatta nekünk, hogy mire számíthatunk rövidesen. A 40 évvel ezelőtti budapesti koncert ősszel a mozikba kerül, és nem csak nálunk, hanem világszerte lesznek vetítések. A zenekar YouTube csatornáján pedig tegnap jelent meg az első részlet, így lehet róla fogalmunk, hogy milyen minőséget kapunk. A Who Wants to Live Forever-t tették fel, hát egyszerűen lenyűgöző az egész. A Gyűrűk Ura rendezője Peter Jackson csapata készítette el a 4K-s verziót, szerencsére megvolt az eredeti képanyag is, ezt tökéletesre restaurálták, és az originál zenei sávokat is újra keverték. Hát úgy szól, mint az álom, én már nagyon várom, hogy egyben is megnézhessem, majd a budapesti filmmaratonon szeptember közepén lesz egy önálló vetítés, de október elejétől nagyon sok helyütt játsszák majd, szóval nem fogunk lemaradni róla. Az akkori koncert a Queen A Kind of Magic című turnéján belül valósult meg Budapesten, úgyhogy hallgassuk most ezt!

minden idők legnagyobb slágerei retro rádió színezd újra a Magna Cum Laude-tól. Hát még van jó néhány üzenet itt a tarsolyomban, ezek sem maradjanak ki. István azt írta, hogy az egyik barátjával ma este bagosi koncertre mennek, és már nagyon várja a bulit. Biztos, hogy tuti lesz, mindig az. János mindenkinek szép hétvégét kíván, a pihenőknek és a dolgozóknak egyaránt. És még azt is hozzátette, hogy a múlt pénteken találkozott Dénes Tomival, és nagyon jó hangulatot csináltak, jó volt velük dumálni. Móniéknak ma van a 29. házassági évfordulójuk. A férjének Attilának szeretne egy slágert, aki most éppen vezet, és üzeni, hogy nagyon szereti. Spisák Florian ezt írta, szeretnék egy nagyon nagy üdvözletet küldeni anyukámnak, aki most is a retro rádiót hallgatja festés közben halásztelken. Nagyon szeretlek, anyu. És még Ágnes SMS-e, kedves retro rádió, most tartunk haza a nyaralásból, Budapesten és Balatonbogláron voltunk, nagyon jól éreztük magunkat, köszönöm a családomnak, hogy együtt lehettünk és együtt vagyunk, a gyerekeknek sok sikert és jó iskolai élményeket kívánok az előttük álló tanévre. Hú, hát lehet, hogy még azért fáznak ettől a gondolattól, de elképzelhető, hogy várják. Mindegy, szoktassuk magunkat hozzá, mert ez már a szeptember, az Earth, Wind & Fire-től.

0: minden idők legnagyobb slágerei Retro Rádió. Falco és a Genie, az osztrák legenda, a legellentmondásosabb felvétele, de megkerülhetetlen darab, és állati jól énekel benne. Én ezzel köszönöm meg mára a figyelmet, mert mindjárt 6 óra, tehát jön Tibi bácsi. Kershow-val és a Riddle-lal kezdődik a három kívánság. Én Jurásek Balázs vagyok, holnap délután 2-kor újra találkozunk, további nagyszerű szombatot a Retro Rádióval.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Olcsóbb, mint egy éve? Az Aldiban igen. Például az 500 g-os kokárdás sertésmájas 34%-kal olcsóbban, most csak 395 forint. Mindig Aldi.
3: Valahol épp most kattintanak a megrendelem gombra. Valahol épp egy márka mellett döntenek. Vajon ez a te ajánlatod?
4: Különböző történetek, egy közönség. A rádiók hetente közel 6 millió főbevásárlót érnek el. Hirdess rádióban, ismerd meg a rádió erejét. Miért rádió.hu?
5: Elnézést, ez mindig ilyen kedvező áron volt?
6: Igen.
5: És ez?
6: Igen.
7: A DM-nél tényleg mindig megéri vásárolni, hiszen nálunk garantáltan tartós áron szerezheti be kedvenceit. Válassza a DM Bio 1 literes Natur Zabitalt mindössze 399 forintért. Többet kapok a pénzemért. DM, mindig megéri.
8: Itt egy Orlen. Ma tankoljak, vagy majd holnap?
9: Augusztusban bármikor, hétköznap literenként 10, hétvégén 20 forint kedvezményt adunk minden üzemanyagra. Ha pedig a prémiumra vágysz, a Verva 100 most 35 forinttal olcsóbb literenként minden nap. Csak aktiváld a kuponod az új Orlen abban, és tankolj minimum 20 litert.
10: Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból! Szombattól vasárnapig a friss füge darabja csak 349 forint, legalább két termék vásárlása esetén, minden második darab pedig csak 99 forint. Lidl, igazán megéri. Az év zöldséggyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
11: Tudod, miért különleges az év 35. hete?
12: Mert a Magyarországon idén 35 éves Toyota 35 rendkívüli ajánlattal ünnepel.
11: Pontosan! De csak egy hétig, a készlet erejéig.
13: 35 év, 35 rendkívüli ajánlat az év 35. hetében. Augusztus 24-e és 29-e között válogasson jubileumi ajánlatainkból akár 35% kedvezménnyel vagy 0% THM finanszírozással. Részletek a toyota.hu oldalon.
1: A reklám után.
14: Hírek a Retro Rádióban.
15: Gyorsabban halad a fenék küszöb építése, már hazai gázt használ a háztartások többsége. Magára hagyta kisfiát egy férfi a Fujin. Köszöntöm Önöket, Kovács Péter vagyok. A tervezetnél gyorsabban épül a Dunai fenék küszöb Paksnál. A létesítmény emeli a folyóvíz szintjét, így segíti az atomerőmű biztonságos működését. Ruszin Szendi Romulus honvédelmi miniszter szerint hamarosan a bárkák is bekapcsolódnak a munkába a jobb parton. A bal oldalon már több mint 200 méteren készült el a küszöb, eddig csak nem 4000 köbméter, vagyis 6200 tonna követ építettek be. A kőellátás folyamatos, a szállításban a katonák is segítenek. Újabb három térségben kutathatnak földgáz és kőolaj után Magyarországon. Baracska, Békéscsaba és Nagy-Lengyel környékén indulhatnak munkálatok a szaktárca koncessziós pályázata alapján. Közben továbbra is jelentős a hazai kitermelés. Az év első felében 962 ezer köbméter földgázt és 576 ezer tonna kőolajat hoztak felszínre. Tavaly a belföldön kitermelt földgáz a lakossági felhasználás mintegy 60%-át fedezte. Véget ért a Magyar Vörös Kereszt nyári elsősegélynyújtó szolgálata a Balatonnál. Július elejétől augusztus 20-áig 300 képzett önkéntes vigyázott a fürdőzőkre 10 kijelölt strandon, mondta el rádiónknak Horváth Péter Zsolt, a szervezet szakmai főigazgató helyettese.
16: Kagylóvágások, parton szerzett horzsolások, rovarcsípések voltak jellemzőek, találkoztak törésekkel, és nyilván ilyen esetben a mentőszolgálat bevonásával tették meg az ellátásokat. Volt olyan eset is, amikor egy úr rovarcsípés okán anafilaxiás reakciókat mutatott, és effektív életmentést is végrehajtottak. Azokon a helyszíneken, ahol szerepet vállalnak, a strandot üzemeltető, illetve a strandon pihenni vágyó embereknek is egy nagyobb biztonságot ad, nem sérülésekkel, hanem egyéb módon is akár tanácsolásokkal lehet fordulni az önkénteseinkhez.
15: Több órára magára hagyta 7 éves fiát egy apa a Fuji hegyen Japánban. A gyerek 2000 méteres magasságban, ködben és esőben elfáradt, a férfi azonban idősebb fiával tovább mászott. Adott neki egy üdítőt és némi ennivalót. A kisfiút egy hegyi menedékház dolgozói találták meg, az apát pedig 3 órányi járással érték utol a rendőrök. A férfi később bocsánatot kért meg gondolatlan döntéséért. Holnap többnyire napos időre készülhetünk, csak kevés gomoly felhő úszhat az égen. A Dunántúlon ugyan maradhatnak felhősebb körzetek, de csapadékra nem kell számítanunk. Délután 24 és 30 fok közé melegedhet a levegő. Az előrejelzések szerint hétfőn szinte zavartalan napsütés ígérkezik kevés felhővel. Kedden már délnyugat felől több felhő érkezhet, és arrafelé zápor, zivatar is kialakulhat. Szerdán újra szakadozhat a felhőzet, több órára kisüthet a nap, de délen még néhol előfordulhat kisebb eső.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
6: És most minden idők legnagyobb slágerei az ország leghallgatottabb rádiójában. Indul Magyarország legendás műsora. Ez a három kívánság Tibi bácsival itt a

0: mert itt van Tibi bácsi. Három kívánság Dévényi Tiborral a Retro Rádióban.
1: Köszöntöm a kedves hallgatókat, Ricky Martin darával. Ezzel induljon a mai Retro három kívánságam. Ez mindenkinek nagyon jó szórakozást kívánok.

0: élet legnagyobb slágerei. Retrorádió. Ez a három kívánság.
1: Dévényi Tibi bácsi egy újabb kérés teljesít.
0: A vonalban
2: János. Jó napot! Ki a három előadó?
3: Halló, szia Tibi bácsi! Először is kérnék egy Duran Duran számot, a másodikat Neotól Familiától kérnék egy számot, a harmadikat pedig az Alfavé számot.
2: Remek dalok, játsszuk le őket!

0: 06 20 22 22 122.
1: Ez a három kívánság Tibi bácsival és minden egyik legnagyobb slágereivel.
0: Itt egy újabb hallgató, akinek teljesül három kívánsága.
1: A vonalban
2: Niki. Kedi csókolom. Ki a három előadó?
3: Jó napot, Tibi bácsi. Hát az elsőt azt édesanyámnak szeretném küldeni, a Modern Talkingnek az egyik zenéjét.
2: Második.
3: A második az pedig a hugomnak, Alexandrának, Szandinak, a Mr. Presidentet.
2: Remek. És mi a harmadik?
3: A harmadik az pedig magamnak is megy, illetve a drága kolléganőimnek, az pedig a Zoltán Erika lenne.
2: Köszönöm a telefonhívást. Mennek a dalok.

0: Minden idők legnagyobb slágerei. Retro Rádió. Ez a három kívánság.
1: Dévényi Tibi bácsi egy újabb kérés teljesít.
0: A vonalban
2: Zsolt, szerbusz. Ki a három előadó? Első.
3: Az egyik ott legyen a Zedda.
2: Második.
3: Legyen a Metallica.
2: Remek, és mi a harmadik?
3: Legyen a Scorpion.
2: Ezek voltak tehát a kívánságok, nincs más hátra, mint lejátszani őket.
3: Jó, nagyon szépen köszönöm.

0: 0-22-22-122.
1: Ez a három kívánság Tibi bácsival és minden egyik legnagyobb slágereivel.
0: Itt egy újabb hallgató, akinek teljesül három kívánsága.
1: A vonalban
2: Anti, szia!
3: Jó napot, Tibi bácsi!
2: Kinek küldjük az Elton John-t?
3: Feleségemnek, Zsanettnek.
2: Kinek küldjük a Bombont?
3: Szüleimnek szeretném.
2: És kinek küldjük a Sert?
3: A Sert meg a munkatársaimnak.
2: Köszönjük, Anti! Továbbra is hallgasd a Retro három kívánságot!

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Kezd a tanévet a Deichmannnal. Gyerektornacipők már 2990 forinttól. Sőt, most még édesebb a suli kezdés. Gyerekcipő vásárlás mellé ajándék Nesquik eperézi szelet jár a készlet erejéig. Regisztrálj és nyerd meg a Deichmann iskola kezdési ajándékcsomagok egyikét. További részletek üzleteinkben és online. Deichmann.
2: Külföldi nyaralás autóval, esetleg egy balatoni kiruccanás. Indulás előtt ellenőriztesse gépjárművét a Boskár Service 15 pontos átvizsgálásán. Ráadásul most ajándékot is adunk. A részletekért keresse fel az önhöz legközelebb eső Boskár Service autószerelőműhelyt. Boskár Service. Minden, amire autója vágyik.
3: Itt vannak az Alza napok! Az Alzánál most több ezer terméket vásárolhatsz meg szuperáron! Válogass a Samsung, a Sony, a Lego, a Philips, a Gorenje és sok más világmárka kínálatából! Spórolj te is az Alza napokkal! Alza.hu! Az ajánlat 2026. augusztus 24-ig érvényes!
4: Olcsóbb, mint egy éve? Az Aldiban igen! Például az 500 g-os kokárdás sertésmájas 34%-kal olcsóbban most csak 395 forint. Mindig Aldi!
5: Itt egy Orlen. Ma tankoljak, vagy majd holnap?
6: Augusztusban bármikor, hétköznap literenként 10, hétvégén 20 forint kedvezményt adunk minden üzemanyagra. Ha pedig a prémiumra vágysz, a Verva 100 most 35 forinttal olcsóbb literenként minden nap. Csak aktiváld a kuponod az új Orlen abban, és tankolj minimum 20 litert.
0: A reklám után.
7: Hírek a Retro Rádióban.
8: Komoly összeg jut a villamos energia hálózatra. Elindult a hajszal a Los Angeles-i olimpia belépői után. Autóba zártak egy nassoló medvét. Köszöntöm Önöket, Kovács Péter vagyok. Csak nem 500 milliárd forint jut a villamos energia hálózat fejlesztésére és okos mérők telepítésére, közölte kapitány István gazdasági és energetikai miniszter. A beruházást uniós forrásból finanszírozzák, a teljes összeget már átutalták a Magyar Fejlesztési Banknak, amely aláírta a támogatási szerződéseket az érintett szolgáltatókkal. A fejlesztés a biztonságosabb energiaellátást és a megújuló energiaforrások nagyobb arányú felhasználását is segíti. Már telefonon is toboroznak véradókat. Egy kísérleti programban azokat keresik meg, akik már adtak korábban vért, és arra ösztönzik őket, hogy ismét segítsenek. Nyáron rendszerint kevesebb a véradó, miközben a biztonságos hazai ellátáshoz naponta 1600-1800 önkéntes kell, mondta rádiónknak Tordai Attila, a vérellátó szolgálat főigazgatója.
9: Megváltozott munkaképességű kollégák dolgoznak a call centerben, a Vöröskereszt szervezésében. Tudjunk telefonon megszólítani donorokat. Ennek érdekében az OVS a saját adatbázisából speciális listákat küld a call centerbe. Nyomon is tudjuk követni, hogy a megcélzott személyek közül hányan jöttek el végül vért adni, és milyen volt a sikeressége a célzott projekt a nyári nehéz időszakra időzítve.
8: Már több mint 6 millió belépőt adtak el a két év múlva esedékes Los Angeles-i olimpiára. Az első körben kibocsátott jegyek szinte mindegyike pillanatok alatt elfogyott. A következő értékesítési kör jövőre lesz, hogy mikor, azt egyelőre nem közölték a szervezők. Los Angeles 1932 és 1984 után harmadszor adott hont a nyári ötkarikás játékoknak. 353 versenyszámban avatnak majd bajnokot, ami rekordnak számít. Egy kis nassolnivalóra vágyott az a medve, amely bemászott egy parkolóterepjáróba az amerikai Tennessee államban. Miközben a hátsó ülésen csemegézett, a család egyik tagja, mit sem sejtve, rácsukta az ajtót. A kocsi bezáródott, a pánikba esett állat pedig megrongálta az utasteret. Végül betörték a hátsó ablakot, amelyen a medve kimászott, majd nyugodtan elsétált. A vadőrök szerint a medvék a legkisebb ételszagot is megérzik, ezért nem tanácsos ennivalót hagyni az autóban. Holnap nyugodtabb, naposabb időben lehet részünk, többnyire kevés gomoly felhővel. A Dunántúlon néhol ugyan makacsabbul tarthatják magukat a felhők, de eső nem valószínű. A hőmérők 24 és 30 fok közé kúszhatnak. Úgy tűnik, hétfőn tovább maradhat a derült napos idő csapadék nélkül. Kedden viszont már mozgolódhat a légkör. Délnyugat felől több felhő érkezhet, és az ország délnyugati felén záporzivatar is kipattanhat. Szerdán több felé újra kisüthet a nap, de délen még maradhat némi csapadék hajlam.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
7: És most minden idők legnagyobb slágerei az ország leghallgatottabb rádiójában. Folytatódik Magyarország legendás műsora. Ez a három kívánság Tibi bácsival, itt a

0: Minden idők legnagyobb slágerei. Retro Rádió. Ez a három kívánság.
1: Dévényi Tibi bácsi egy újabb kérés teljesít.
0: A vonalban
2: Dorka.
3: Szia!
2: Első.
4: Sziasztok! Bon Jovi dal lenne.
2: Szuper! Második.
4: Valami Damien.
2: És a harmadik.
4: Titanicnak a dalam.
2: Köszönjük szépen! Kellemes rádiózást!

is a 2000-es évekből. Minden idők legnagyobb slágerei. Retro Rádió.

0: 06 20 22 22 122.
1: Ez a három kívánság Tibi bácsival és
0: itt egy újabb hallgató, akinek teljesül három kívánsága.
1: A vonalban
2: Eszter. Ki lenne az első?
3: Az ismerős arcok.
2: Igen, a második.
3: Abba.
2: És a harmadik.
3: Az pedig legyen Shakira.
2: Köszönjük szépen, Eszter, továbbra is. Retro rádió hallgató legyél.

0: legnagyobb slágerei. Retrorádió. Ez a három kívánság.
1: Dévényi Tibi bácsi egy újabb kérés teljesít.
0: A vonalban.
2: Ilona, halljuk kedves Ilona az elsőt.
3: Igen, halló, jó estét Tibi bácsi. Az emisztrátot szeretnénk, a férjemnek küldöm.
2: A másodikat.
3: Gesztitől szeretnék egy számot, ezt a Móni barátnőmnek küldöm.
2: És a harmadikat.
3: Samantha Foxot meg a Kati barátnőmnek szeretném küldeni.
2: Köszönjük Ilona, továbbra is legyél levelezőnk és hallgatónk.

0: 06 20 22 22 122.
1: Ez a három kívánság Tibi bácsival és minden idők legnagyobb slágereivel.
0: Itt egy újabb hallgató, akinek teljesül három kívánsága.
1: A vonalban
2: Henny, csókolom. Ki a három előadó?
3: Hungáriát, Bonnie M és egy George Michael.
2: Remek dalok, játsszuk le őket.

0: mert itt van Tibi bácsi. Három kívánság Dévényi Tiborral a Retro Rádióban.
1: Sajnos Zoli barátom nevében is búcsúzunk, mert véget ért a mai műsorunk. Következzék egy közismert zenekar. Én is szívesen játszom. Remélem, önök szívesen hallgatják a Roxette együttes. A viszont hallásra! Hello!

0: Műsor ajánló.
1: Ébredjen Magyarország leghallgatottabb reggeli showjával.
2: Ez a Bocskor minden hétköznap reggel itt a Retro Rádióban.
3: 29 éve jött össze David Beckham és Victoria Beckham. És képzeljétek el, hogy az első nyaralásuk, amikor a David elvitte, és akkor még nem tudta senki a közvéleményt. Portofinóba, Olaszországba.
4: Igen.
3: És most 29 év után megcsinálták ugyanazt a fényképet.
4: Megvették Portofinót.
5: Mennyibe kerül ez a Portofino? Neked, Anett, melyik az a hely, amit, ahova visszamennétek, hogyha még tartanak kapcsolatotok?
6: Hát nem tudom.
5: Ahol először lefeküdtél a Csabival.
3: Jaj.
6: De akkor nem.
7: A sorakpart.
6: Akkor maradunk Gáspáron.
7: Kudai, a sorakpart.
1: Ez a Bucskor minden hétköznap reggel 6.08-tól a Retro Rádióban. A Retro Rádióban csak olyan slágerek szólnak, amiket ismer és szeret. Kedvenc

0: és a 2000-es évekből.
1: Despacito. Quiero desnudarte a besos despacito. Firma las paredes de tu laberinto.
0: Minden idők legnagyobb slágerei. Retro Rádió.
2: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
0: Hírek a Retro Rádióban.
3: Továbbra is takarékoskodjunk az ivóvízzel. Fontos elővárosi vasútvonal újulhat meg. Nem kérnek a nem baráti országok buszaiból Norvégiában. Köszöntöm Önöket, Kovács Péter vagyok. Bár enyhült a rendkívüli hőség, továbbra is takarékoskodnunk kell az ivóvízzel. A zavartalan ellátáshoz hosszabb távon is fontos, hogy megfontoltan használjuk a vizet. Hívta fel a figyelmet Kreitner Krisztina, a Magyar Vízi Közműszövetség főtitkára.
4: Naponta körülbelül egy ember 100 liter vizet használ el. És az lenne a nagyon fontos ezekben a napokban, hogy apró lépéseket is tegyünk, például ne kádban fürödjünk, hanem zuhanyozzunk. Figyeljünk arra, hogy a kora hajnali reggeli órákban, vagy a késő esti órákban locsoljunk, mellőzzük az utakjárdák locsolását, mert hogy nagyobb szükség van arra a vízre, hogy azt meg tudjuk inni, el tudjuk fogyasztani.
3: Megújul a Budapest-Veres-Egyház-Vác vasútvonal. A fejlesztésre 2030-ig 174 milliárd forintot fordítanak uniós támogatással, közölte Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter. A tervek szerint a jelenlegi 1-2 helyett óránként 4-6 korszerű szerelvény közlekedhet, akadálymentesítik az állomásokat és új parkolókat is kialakítanak. A miniszter szerint a fejlesztéssel sok ingázó választhatja majd az autó helyett a vasutat, az utasforgalom pedig akár a 3-4-szeresére is nőhet. Akár már jövőre ideiglenesen újra nyithat a 2017 óta zárva tartó budapesti planetárium. A kormány 3 lehetséges fejlesztési irányt vizsgál. A néhány hónapos újranyításhoz rendbehoznák az épületet, és megjavítanák a régi vetítőt néhány 100 millió forintból. A teljes korszerűsítés 2-3 évig tarthatna, és 15-20 milliárd forintba kerülhetne. Harmadik lehetőségként egy nagyobb tudományos élményközpont kialakítása is felmerült, de döntés még egyik elképzelésről sem született. A folytatásban nemet mondana a nem baráti országokból, így például Kínából érkező autóbuszokra Norvégia. Attól tartanak, hogy a járművekbe szerelt fedélzeti eszközök nemzetbiztonsági kockázatot jelenthetnek. Emellett egy esetleges exportkorlátozás vagy alkatrészhiány megbénítaná a járműveket, ami kritikus helyzeteket idézne elő a közlekedésben. Mindenről megkérdezik a norvég adófizetőket is, társadalmi egyeztetésre bocsátották a kormány javaslatát. Holnap többnyire napos időre készülhetünk, csak kevés gomoly felhő úszhat az égen. A Dunántúlon ugyan maradhatnak felhősebb körzetek, de csapadékra nem kell számítanunk. Délután 24 és 30 fok közé melegedhet a levegő. Az előrejelzések szerint hétfőn szinte zavartalan napsütésig érkezik kevés felhővel. Kedden már délnyugat felől több felhő érkezhet, és arrafelé zápor, zivatar is kialakulhat. Szerdán újra szakadozhat a felhőzet, több órára kisüthet a nap, de délen még néhol előfordulhat kisebb eső.
2: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: És most minden idők legnagyobb slágerei az ország leghallgatottabb rádiójában.
5: A tegnapi nagy sikerű olasz összeállítás után átlépünk a 2000-es éveken, és most megnézzük, mi történt abban az évtizedben, amely a 2000-es évek első 10 évét jellemezte. Tartsanak velem, velünk, indul a szombati Fertek Parti.

Rádiót hallgatják, hozom minden idők legnagyobb slágereit. El is kezdtük a Fergeteg Partit, mégpedig Kanye West Stronger című felvételével, és hát ő az a rapper, aki például Kim Kardashian párja volt, ez egy dolog, amiről ismerszik. Másrészt pedig, talán ami fontosabb, nagyon jó muzsikákat készített, és nagyon szeretik az amerikaiak, különösen a fekete kisebbség szívesen hallgatja az ő dalait. Nagyon szókimondó, ami eszébe jut, az kimondja. Nálunk is van ilyen.

Librettoját hallgatják minden idők legnagyobb slágereivel, és egy igen előremutató francia duó 2000-ben megjelent daláról következik néhány gondolat. Ez pedig a One More Time és a Daft Punkról van szó. Tudják, ők azok, akik mindig valamit előre

Önök a rádióadót hallgatják, hozom minden idők legnagyobb slágereit. 2002-ben látogattunk egy hatalmas sláger, Kelly Rowland és Nelly közös dala, a Dilemma. Hát sokat gondolkodhattak majd, hogy merre tovább.

Önkölet együtt hallgatják, hadd szórakoztassam önöket. No, ez persze egy tükörfordítása Robbie Williams fantasztikus nótájának. Let me entertain you. Ez az eredeti az angol címennek a dalnak. Egy tökéletes koncertnyitó. Én is nagyon szeretem és használom is a bulikban.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: Hírek a Retro Rádióban.
2: Gyorsabban halad a fenék küszöb építése. Már hazai gázt használ a háztartások többsége. Magárhagyta kisfiát egy férfi a Fudzsin. Köszöntöm Önöket, Kovács Péter vagyok. A tervezetnél gyorsabban épül a Dunai fenékküszöb Paksnál. A létesítmény emeli a folyóvíz szintjét, így segíti az atomerőmű biztonságos működését. Ruszin Szendi Romulus honvédelmi miniszter szerint hamarosan a bárkák is bekapcsolódnak a munkába a jobb parton. A bal oldalon már több mint 200 méteren készült el a küszöb, eddig csak nem 4000 köbméter, vagyis 6200 tonna követ építettek be. A kőellátás folyamatos, a szállításban a katonák is segítenek. Újabb három térségben kutathatnak földgáz és kőolaj után Magyarországon. Baracska, Békéscsaba és Nagy-Lengyel környékén indulhatnak munkálatok a szaktárca koncessziós pályázata alapján. Közben továbbra is jelentős a hazai kitermelés. Az év első felében 962 ezer köbméter földgázt és 576 ezer tonna kőolajat hoztak felszínre. Tavaly a belföldön kitermelt földgáz a lakossági felhasználás mintegy 60%-át fedezte. Véget ért a Magyar Vörös Kereszt nyári elsősegélynyújtó szolgálata a Balatonnál. Július elejétől augusztus 20-áig 300 képzett önkéntes vigyázott a fürdőzőkre 10 kijelölt strandon, mondta el rádiónknak Horváth Péter Zsolt, a szervezet szakmai főigazgató helyettese.
3: Kagylóvágások, parton szerzett horzsolások, rovarcsípések voltak jellemzőek, találkoztak törésekkel, és nyilván ilyen esetben a mentőszolgálat bevonásával tették meg az ellátásokat. Volt olyan eset is, amikor egy úr rovarcsípés okán anafilaxiás reakciókat mutatott, és effektív életmentést is végrehajtottak. Azokon a helyszíneken, ahol szerepet vállalnak, a strandot üzemeltető, illetve a strandon pihenni vágyó embereknek is egy nagyobb biztonságot ad, nem sérülésekkel, hanem egyéb módon is akár tanács. Sokkal lehet fordulni az önkénteseinkhez.
2: Több órára magára hagyta 7 éves fiát egy apa a Fudzsi hegyen Japánban. A gyerek 2000 méteres magasságban, ködben és esőben elfáradt, a férfi azonban idősebb fiával tovább mászott. Adott neki egy üdítőt és némi ennivalót. A kisfiút egy hegyi menedékház dolgozói tanálták meg, az apát pedig 3 órányi járásra érték utol a rendőrök. A férfi később bocsánatot kért meg gondolatlan döntéséért. Holnap nyugodtabb, naposabb időben lehet részünk, többnyire kevés gomoly felhővel. A Dunántúlon néhol ugyan makacsabbul tarthatják magukat a felhők, de eső nem valószínű. A hőmérők 24 és 30 fok közé kúszhatnak. Úgy tűnik, hétfőn tovább maradhat a derült napos idő csapadék nélkül. Kedden viszont már mozgolódhat a légkör, délnyugat felől több felhő érkezhet, és az ország délnyugati felén zápor zivatar is kipattanhat. Szerdán több felé újra kisüthet a nap, de délen még maradhat némi csapadék hajlam.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most minden időt legnagyobb slágerei az ország leghallgatottabb rádiójában.
4: Elérkezett műsorunk második órája, kellemes szombatestét mindenkinek, Várkonyi Attila, DJ Dominik vagyok, és ebben az órában már minden érkeznek azok a nóták, amelyeket önök megszerettek, amelyeket

a szombatesti bulit kívánok minden Retro Rádió hallgatónak. Várkonyi Attila, DJ Dominik vagyok, és bizony a 2000-es évekbe kalandoztunk az első órában. Talán ebből az évtizedből eddig kevesebbet játszottunk, de hogy halad az idő előre, én azt gondolom, hogy a 2000-es évek egyre markánsabban jelen lesz a 2000-es évek retro kultúrájában, sőt az általános retro kultúrában is. Én emlékszem rá, amikor elindult ez a rádió műsor egy olyan 10 évvel ezelőtt, 12 évvel ezelőtt, akkor még a 70-es, 80-as éveket tartották igazán retrónak. Ez körülbelül 10 évvel ezelőtt változott a 90-es évekre, és bizony tavaly és idén már megjelentek a 2000-es évek is a kívánságok között, hallgatói igényben, hogy nagyon szeretnének ebből az évtizedből is dalokat hallani. Nagyon nehéz igazságot tenni, mert akinek a Smoke on the Water jelenti a retrót, annak nagyon nehéz a Oops I Did It Again című dalt eladni, mint retro zene, és fordítva is teljesen igaz ez, hogy miért esnek egymásnak hallgatóink ebben a témában, ezt nagyon nehéz lenne megmondanom, hiszen aki egy picit józanul gondolkodik, nem könnyű, de lehet, meg lehet próbálni. Az ugye gondolhat arra, hogy ha valaki mondjuk akkor volt 20 éves, amikor a Oops I Did It Again szólt, akkor az ő első szerelme, az ő első ölelése, az első csók, a sikeres érettségi, bármi köthető ahhoz a dalhoz. Aki pedig mondjuk a 60-as, 70-es éveiben jár, neki ugyanez a korszak a mondjuk a Smoke on the Water-t jelenti. Tehát ez mind a két fél számára egy teljesen érthető dolog, és egy kis toleranciával meghallgatjuk ezt is, azt is, és megyünk tovább. Na, ezt hívják toleranciának, mondjuk zenei toleranciának, de mi megyünk tovább, itt a Retro Rádióban folytatódik a mix, tartsanak velem!

0: Ez volt a Retroádió Fergeteg Parti című műsorának második órája, sajnos ez is lassan a végéhez ért. Nagyon sok minden történt velünk ezen a héten. Tegnap jártam például Magyaródon, jártam Hajdúböszörményben, nem böszörögtem, és jártam Kisújszálláson, és Budapesten zárult a dolog, és tessék elképzelni, az első, az akvarénás fellépés, sorrendben már a 9. volt. Ezen a héten, no nem a számokat szeretném gyűjteni, vagy azok nagyságát, hanem inkább csak boldog vagyok, hogy ennyi helyre eljuthatok, és találkozhatok hallgatóinkkal.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: Hírek a Retro Rádióban.
3: Már szerdán maximumra kapcsolhat a paksi erőmű. Komoly összeg jut a villamos energiahálózatra. Autóba zártak egy napsoló medvét. Köszöntöm Önöket, Kovács Péter vagyok. Ma este újraindítják a paksi atomerőmű egyik turbináját. A hármas blokk berendezését a Duna emelkedő vízszintje és a fenékküszöbnél elért eredmények miatt kapcsolhatják vissza a tervezetnél hamarabb. Az összesen 49 órás folyamat tegnap kezdődött, a turbina fokozatos felpörgetése után pedig mintegy 3 óra kell ahhoz, hogy áramot termeljen a hálózatba. Az erőmű több turbináját a Duna rendkívül alacsony vízállása miatt állították le. Magyar Péter miniszterelnök szerint jövő szerdára az atomerőmű ismét maximális teljesítménnyel működhet. Csak nem 500 milliárd forint jut a villamos energiahálózat fejlesztésére és okos mérők telepítésére, közölte Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter. A beruházást uniós forrásból finanszírozzák, a teljes összeget már átutalták a Magyar Fejlesztési Banknak, amely aláírta a támogatási szerződéseket az érintett szolgáltatókkal. A fejlesztés a biztonságosabb energiaellátást és a megújuló energiaforrások nagyobb arányú felhasználását is segíti. Már telefonon is toboroznak véradókat. Egy kísérleti programban azokat keresik meg, akik már adtak korábban vért, és arra ösztönzik őket, hogy ismét segítsenek. Nyáron rendszerint kevesebb a véradó, miközben a biztonságos hazai ellátáshoz naponta 1600-1800 önkéntes kell, mondta a rádiónknak Tordai Attila, a vérellátó szolgálat főigazgatója.
4: Megváltozott munkaképességű kollégák dolgoznak a call centerben, a Vöröskereszt szervezésében. Tudjunk telefonon megszólítani donorokat. Ennek érdekében az OVS a saját adatbázisából speciális listákat küld a call centerbe. Nyomon is tudjuk követni, hogy a megcélzott személyek közül hányan jöttek el végül vért adni, és milyen volt a sikeressége célzott projekt a nyári nehéz időszakra időzítve.
3: Egy kis nassolnivalóra vágyott az a medve, amely bemászott egy parkoló terepjáróba az amerikai Tennessee államban. Miközben a hátsó ülésen csemegézett, a család egyik tagja, mit sem sejtve, rácsukta az ajtót. A kocsi bezáródott, a pánikba esett állat pedig megrongálta az utasteret. Végül betörték a hátsó ablakot, amelyen a medve kimászott, majd nyugodtan elsétált. Holnap többnyire napos időre készülhetünk, csak kevés gomoly felhő úszhat az égen. A Dunántúlon ugyan maradhatnak felhősebb körzetek, de csapadékra nem kell számítanunk. Délután 24 és 30 fok közé melegedhet a levegő. Az előrejelzések szerint hétfőn szinte zavartalan napsütés ígérkezik kevés felhővel. Kedden már délnyugat felől több felhő érkezhet, és arrafelé zápor, zivatar is kialakulhat. Szerdán újra szakadozhat a felhőzet, több órára kisüthet a nap, de délen még néhol előfordulhat kisebb eső.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: És most minden idők legnagyobb slágerei az ország leghallgatottabb rádiójában.
0: Önök a Retroádiót hallgatják, hozom minden idők legnagyobb slágereit. Márkonyi Attila, DJ Dominik vagyok, nem sűrűn, de időnként vendégek is érkeznek ide a Fergeteg Partiba, és üzenetet is kapunk. Ezúttal az üzenet úgy szól, hallgassák tovább a Retroádiót.

Önök a Red Radio-t hallgatják, hozom minden idők legnagyobb slágereit, ígértem önöknek vendég DJ-t, el is kezdte a mixét játszani, sőt már néhány dal le is ment ebből a mixből, nem is kevés, mert hogy itt a Red Radio-ban ezúttal Petro mixét halljuk, egy kiváló lemezlovas, aki nagyon-nagyon sokat tett a retro muzsika népszerűsítéséért, és azért, hogy az emberek, amikor elmennek egy Petro buliba, nagyon, de nagyon jól érezzék magukat. Egy remek ember is egyébként, amellett, hogy kiváló lemezlovas, nagyon megtisztelő, hogy az ő egyik legújabb mixét lejátszhatom itt a Retro Rádióban, és igyekszünk egyébként bemutatni olyan lemezlovasok összeállításait, nem sokszor, két hetente egyszer, három hetente egyszer, akik egy adott területen

0: Ez volt a Retro Rádió Fergetek Parti című műsorának mai harmadik órája. Rickel Poveriről szeretnék még egy mondatot önöknek elárulni. Hatalmas tömeg gyűlt össze az MVM Domban, az ugye az ország egyik legnagyobb csarnoka. Hát kettő van, amúgy sok vita van ezen is, mert mindenen tudunk vitatkozni, melyik a nagyobb, és hát sok mindent lehet nézni a nézőteret, abban a tekintetben az MVM Dom a nagyobb, lehet nézni a küzdőteret, ott az aréna a nagyobb, és akkor persze még ott vannak a füves pályáink, amit leborítva kiváló koncert lehetőséget adnak, igaz a Krupa Mára is, igaz a Puskás Ferenc arénára is, és természetesen a többi nagy pályánkra is, hiszen van bőven belőle, és azt szeretném még gyorsan hallgatóinkkal megosztani, hogy nem értek véget a bulik ezen a héten, bár nagyon sok volt, hanem ősszel is várjuk önöket különböző helyszínekre, erről majd kicsit később számolnék be, vagy akár utólag, de most menjünk tovább, mert ez a Retro Rádió, benne pedig a Fergetek Parti szól.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: És most minden idők legnagyobb slágerei az ország leghallgatottabb rádiójában.
0: Elérkezett műsorunk utolsó órája, köszönöm, hogy eddig is együtt tölthettük az időt, és már is hadd jeleznem előre, hogy holnap 10 órától várunk mindenkit a társában, minden idők legnagyobb slágereivel és legnagyobb beszélgetéseivel.

Metrohegyet hallgatják, minden idők legnagyobb slágereivel érkezünk, és egy nagyon érdekes trendet figyeltem meg egyébként, hogy nagyon sok klubban és nagyon sok nyilvános helyszínen és külföldi rádióállomásokon, mert ugye az online rádiók sokkal rugalmasabban kezelik az újdonságokat, mint mondjuk egy ilyen rádió, mint a miénk, hiszen nekünk van 2 millió hallgatónk, nem nagyon illik kísérletezni 2 millió ember ízlésével, de megmondom őszintén, hogy azt tapasztalom, hogy egyrészt előretört az olasz zene, nagyon szerették az olaszokat, és most Ricky Poveri budapesti látogatása is megmutatta ezt, és ott be is jelentette a szervező, hogy 2 másik nagy koncerttel is készül hamarosan, szintén olasz témakörben és Sanremo témakörben. A másik pedig, hogy az új, a remixek jelentik tulajdonképpen a táncos műsor lényegét. Nyilván azok a dalok, amelyek a 60-as, 70-es vagy a 80-as években készültek, nem szólnak úgy, mint azok, amelyeket tegnap készítettek, de az AI és a modern stúdiótechnika felhasználásával gyakorlatilag lehetősége van minden valamire való technikusnak és stúdió tulajdonosnak, hogy olyan dalokat állítson elő, amely úgy szól, mint a tegnap tették volna föl, pedig az eredeti ének van rajta. Én is csináltam 2 ilyet is. Zoltán Erikával is csináltunk egyet, Soltész Ezsővel is csináltunk egyet, a Szóljon Hangosan az Ének Remix 2025, és megcsináltuk a Shy Guys-val a Hello 2026-ot, amely szintén teljesen úgy szól, mintha ma került volna ki egy stúdióból. És ezt látom trendnek egyébként a világ nagyon sok országában és rendezvényein, hogy nem nagyon változtatják meg a nótákat, nem nagyon csinálnak mást, mint az eredeti, de sokkal jobban szól, sokkal temposabb, és jobban kívánja a láb és a táncot ezekre a modernebben hangszerelt nótákra. De most menjünk tovább, hiszen a Fergetek Party soha nem áll meg.

0: valahol alszik már egy apró.
1: Ez a Fergetett Parti DJ Dominikkal.
2: Minden idők legnagyobb bulislágerei mixben a Retro Rádióban.

Ez volt a Retro Rádió Fergeteg Patti című műsorának mai szombat esti kiadása. Köszönöm megtisztelő figyelmüket, és azt is köszönöm, hogy ezen a héten oly sok helyszínen találkozhattunk. Jó volt önökkel, jó volt veletek, és az idő most már végre hozott egy kis enyhülést is, volt egy kis esőnk is. No persze nem biztos, hogy akkor kellett volna, amikor esett, de inkább örüljünk neki, hogy esett is. Ne szomorkodjunk azon, hogy egy-egy koncert akár rövidebbre sikerült, vagy éppen egy picikét megáztunk, ahogy anyukám mondta, amikor kicsi voltam, nem vagyunk cukorból, de itt a Retro Rádióban sincs cukorból semmi, így hát megy tovább a műsor. Köszönöm szépen Attilának és Rolinak, hogy mindent megtettek a műsor létrehozásáért, és ezért a mai napért köszönöm, hogy velem töltötték ezt az időt. Egész éjszaka jönnek a legnagyobb retro muzsikák, 60-as évektől 2011 néhányig, és ezek között lesz ilyen is, meg olyan is. Remélem, mindezeket elfogadják hallgatóink. Búcsúzik a házigazda, Várkonyi Attila, DJ Dominik. Viszlát, és viszont hallásra.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most minden idők legnagyobb slágerei az ország leghallgatottabb rádió.

Minden idők legnagyobb slágerei. Retro Rádió. Can't touch this. Can't touch this.